0: Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutat segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Bergi Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat test tömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

még hogy nem kell, én a showman. Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem, és ahogyan nézem, még lehetek az operába fantomja. A Devloverné őket, a kapu figyelőket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, véd a show.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Lesz

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezető elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, észak-keleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobbirádió.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Ubbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
4: Jó szórakozást!
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
7: Omega! Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
8: I want to break free!
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Sst! Nem mész innen! Ne zavard a tanítást! Ez a Kandúr iskola? Jó.

0: Ya.
1: Logo sabon fön. Dinlen başka.
2: Egyetem, megyelem, tengertánc, cica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a farka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
3: Hoppá, most figyelj, minden

0: Ajajajajaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, fáj a kezem.
1: Ez itt a kék, itt a szem.

0: Gyere fel a spejzba, egérfajtás, mondjuk délután. Beleharapni a körözöttbe óraszám. Hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
1: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én balga.
0: Ez a macska farka. Na. No.

0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
1: Nehéz a nehézség.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem a késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintét és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, ami után az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Fia bajusz.
1: Ahogy, poplacsek.
2: Guten Tag, faszikáj.
3: Dobr damsej, ljubos.
4: Mi? Hé, hey, pajtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
1: Ugyan, miről énekelhetnénk?
3: Na nézd már a kis kakukkot.
0: Hát nem teljesen tök mindegy.
1: A disznóvágásról.
2: Vagy az arról, jó. Hogy az eldobható papírpelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését.
5: Hát én ezt nem értem.
3: Vagy értelmetlen számunkra teljesen érdektelen dolgokról.
6: Mindegy.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
0: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live!

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a jelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új Mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást. Teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írta Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Anyukám! Tudtad, hogy a hajápoló sampon és balzsam együtt most jóval olcsóbb?
2: Tényleg? És vettél?
1: Nem!
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Pienso que un sueño para

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra. Az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jó reggelt!
1: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűrő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strádát, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
2: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma szeptember 23-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 11,8 fok van. Zene után folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 23-án köszöntjük Tekla nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Másik értelmezés szerint belül üreges, igaz gyöngyutánzat, mely egy párizsi gyártócégről kapta a nevét. Szeptember 23-án kívül a teklák ünnepelnek még október 15-én is. A név becézése Teklácska, Teklus és Tekluska, jeles viselői pedig Dömötör Tekla, néprajztudós, Gémesi Tekla, tőrűző, valamint ön, kedves Tekla. Ugyanezen a napon köszöntjük még Livius, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Lina, Linett, Linetta, Telma, valamint Őszike nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, Berem Sárvári Viktóriával szeptember 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1122, az első időpontunk szeptember 23-án 5. Henrik német-római császár elismerte a Wormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. Ugorjunk a 19. századra, 1835. szeptember 23-án Pötóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz opera irodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Maradjunk még a 19. században, 1865. szeptember 23-án Torna Őrsön megszületett Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a Vörös Pimpernél a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Folytassuk 1872-vel, szeptember 23-án megszületett Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Ugorjunk a 20. század elejére, 1909. szeptember 23-án megszületett Móricz Virág író. Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére, 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti Éjszaka című novellájával. Ugorjunk előre 20 évet, 1929. szeptember 23-án Göttingenben meghalt Zsigmondi Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus. Mindössze egy évet lépünk előre, 1930-ra, szeptember 23-án született Ray Charles, amerikai jazz, blues és popénekes. Folytassuk 1938-al, szeptember 23-án született Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1939-re, ugyanis szeptember 23-án Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 23-án született Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
1: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
2: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. szeptember 23-a, szerda. Hirdették mindenütt az evangéliumot. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Emélkedés. Jézus elküldi tanítványait, hogy kettesével járják be a falvakat, hirdessék az Isten országát, gyógyítsanak és űzzék ki a gonosz lelkeket. Útnak indítja őket, de nem engedi, hogy úti felszereléssel biztosítsák magukat. Semmit se vigyetek az útra. A küldetés hátterében nem a tárgyak vagy eszközök nyújtotta biztonság áll, és a küldetés alapja nem az emberi felkészültség, hanem az isteni bizalom. Mindannyian küldöttek vagyunk, nem csak élnünk kell a hit szerint, hanem tovább kell adnunk a hitet az életünkkel, a szavainkkal, a viselkedésünkkel. Jézus ma minket kér, indulj el, ne várj arra, hogy minden tökéletes legyen. Ne a biztonságot, hanem az engedelmességed legyen az első. A tanítvány nem a maga nevében megy, hanem Krisztus küldetésében jár. Ez bátorságot ad. Nem önmagamat kell hirdetnem, hanem az a feladatom, hogy továbbadjam azt, amit kaptam. És ha nincsenek nálam eszközök, akkor is ott van velem a Szentlélek, aki az emberi szavakon és tetteken keresztül működik. Ahol befogadnak, ott jelen van Isten áldása. Ahol elutasítanak, ott sincs oka kétségbeesésre. A tanítvány nem a személyes sikerre törekszik, hanem a hűség jellemzi őt. A feladata nem a megtérítés, hanem a tanúságtétel. Ahol nyitott szívekre talál, ott az evangélium termést hoz. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is meghívsz a szolgálatra, és részt adsz küldetésedből. Taníts meg bízni benned akkor is, amikor kevésnek érzem magam, amikor nincsenek eszközök a kezemben, amire támaszkodhatnék. Add, hogy ne halogassam a tanúságtételt, hanem bátran induljak, ha küldesz. Add, hogy mindig rád mutasson az életem, és áld meg mindazokat, akik szolgálatom eredményeként befogadnak téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Most önöknek egy igazi különlegességet hoztam, spanyol lecsót fogok készíteni. A hozzávalók 4 személyre 2 darab zöld paprika, 1 nagy fej vörös hagyma, 2 cukkini, 3 darab paradicsom, 4 tojás, hozzá pirított kenyér, 1/2 deci fehérbor, só, 1 evőkanál cukor és 1 kis olívaolaj. A paprikát és a meghámozott cukkinit kockára vágjuk. A paradicsom héját lehúzzuk, feldaraboljuk és kevés olajon megsütjük. Sóval és borssal ízesítjük, majd pürésítjük. Kevés soron üvegesre pirítjuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a paprikát, a bort és felforgatjuk. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, lefedve lassú tűzön pároljuk. Beletesszük ezután a cukkinit, és újra lefedjük. Amikor megpuhult az egész, jó belekeverjük a paradicsompürét, majd a felvert tojást. Ezután már óvatosan kevergetjük, míg össze nem áll a lecsónk. Azonnal tálaljuk, pirított kenyérszeletekkel forrón fogyaszthatjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Tekla nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg Budapesten 11,8 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon nemzetközi hulladékgyűjtő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1597-ben Báthory Zsigmond újabb tárgyalásokat indított követe útján Prágába lemondásáról és Mária Krisztiernától való válásáról. 1705-ben kivégeztetés a Széchenyi gyűlésen. Véres igazságszolgáltatás Rákóczi Ferenc pártjának mindegyik ülésén volt. Széchenyben Bremer ezredes, ki az ellenséggel titkon levelezett, és Botyánnak a Paksi hídnál június 23-án szándékosan nem vitt segélyt, a gyűlés helyén kívül agyonlövetett. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
4: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik 3 politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban selfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
5: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 23-a, szerda. A fővárosban a Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve 107-es autóbusz terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Tart a közműjavítás a Pest Erzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, az érintett útszakaszt lezárták, a 36-os autóbusz terelt útvonalon közlekedik, az Akácfa utca megállót nem érinti. A harmadik kerületben a Cetz János közben a Cetz János utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat közműépítés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma szeptember 23-a van, és Tekla hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Magyarországon 11,9 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon nemzetközi hulladékgyűjtő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Szabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 23-án köszöntjük Tekla nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Másik értelmezés szerint belül üreges, igaz gyöngyutánzat, mely egy párizsi gyártócégről kapta a nevét. Szeptember 23-án kívül a teklák ünnepelnek még október 15-én is. A név becézése Teklácska, Teklus és Tekluska, jeles viselői pedig Dömötör Tekla, néprajztudós. Gémesi Tekla, tőrűző, valamint ön, kedves Tekla. Ugyanezen a napon köszöntjük még Livius, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Lina, Linett, Linetta, Telma, valamint Őszike nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1122 az első időpontunk, szeptember 23-án 5. Henrik német-római császár elismerte a Vormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. Ugorjunk a 19. századra, 1835. szeptember 23-án Pötóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz opera irodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Maradjunk még a 19. században, 1865. szeptember 23-án Torna Őrsön megszületett Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a Vörös Pimpernél a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Folytassuk 1872-vel, szeptember 23-án megszületett Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Ugorjunk a 20. század elejére, 1909. szeptember 23-án megszületett Móricz Virág író. Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére, 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. Ugorjunk előre 20 évet, 1929. szeptember 23-án Göttingenben meghalt Zsigmondi Richard, magyar származású Nobel-díjas kémikus. Mindössze egy évet lépünk előre, 1930-ra, szeptember 23-án született Ray Charles, amerikai jazz, blues és popénekes. Folytassuk 1938-al, szeptember 23-án született Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1939-re, ugyanis szeptember 23-án Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 23-án született Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobbi Rádióban.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
2: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
3: Hobby Rádió.
4: 2026. szeptember 23-a, szerda. Hirdették mindenütt az evangéliumot. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Emélkedés. Jézus elküldi tanítványait, hogy kettesével járják be a falvakat, hirdessék az Isten országát, gyógyítsanak és űzzék ki a gonosz lelkeket. Útnak indítja őket, de nem engedi, hogy úti felszereléssel biztosítsák magukat. Semmit se vigyetek az útra. A küldetés hátterében nem a tárgyak vagy eszközök nyújtotta biztonság áll, és a küldetés alapja nem az emberi felkészültség, hanem az isteni bizalom. Mindannyian küldöttek vagyunk, nem csak élnünk kell a hit szerint, hanem tovább kell adnunk a hitet az életünkkel, a szavainkkal, a viselkedésünkkel. Jézus ma minket kér, indulj el, ne várj arra, hogy minden tökéletes legyen. Ne a biztonságot, hanem az engedelmességed legyen az első. A tanítvány nem a maga nevében megy, hanem Krisztus küldetésében jár. Ez bátorságot ad. Nem önmagamat kell hirdetnem, hanem az a feladatom, hogy továbbadjam azt, amit kaptam. És ha nincsenek nálam eszközök, akkor is ott van velem a Szentlélek, aki az emberi szavakon és tetteken keresztül működik. Ahol befogadnak, ott jelen van Isten áldása. Ahol elutasítanak, ott sincs oka kétségbeesésre. A tanítvány nem a személyes sikerre törekszik, hanem a hűség jellemzi őt. A feladata nem a megtérítés, hanem a tanúságtétel. Ahol nyitott szívekre talál, ott az evangélium termést hoz. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is meghívsz a szolgálatra, és részt adsz küldetésedből. Taníts meg bízni benned akkor is, amikor kevésnek érzem magam, amikor nincsenek eszközök a kezemben, amire támaszkodhatnék. Add, hogy ne halogassam a tanúságtételt, hanem bátran induljak, ha küldesz. Add, hogy mindig rád mutasson az életem, és áld meg mindazokat, akik szolgálatom eredményeként befogadnak téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a halálos négyesnek is nevezik az úgynevezett metabolikus szindrómát, azaz a magas vérnyomást, a diabéteszt, a magas vércukorszintet és az elhízás együttes jelenlétét? Hazánkban évente több mint 100 000 ember életét veszélyeztetik közvetlenül.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Csüdít vagyok, sok szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1597-ben Báthory Zsigmond újabb tárgyalásokat indított követe útján Prágába lemondásáról és Mária Krisztiernától való válásáról. 1705-ben kivégeztetés a Széchenyi gyűlésen. Véres igazságszolgáltatás Rákóczi Ferenc pártjának mindegyik ülésén volt. Széchenyben Bremer ezredes, ki az ellenséggel titkon levelezett, és Bottyánnak a Paksi hídnál június 23-án szándékosan nem vitt segélyt, a gyűlés helyén kívül agyon lövetett. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobbi rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobbi rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, milyen időjárás várható. Ma várhatóan többnyire borult időre számíthatunk. A jelenlegi hőmérséklet 11 fok. 11 és 20 fok között mozog majd a hőmérséklet. A 17 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 82%, így füllett lehet a levegő. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 326 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 20 km/órás sebességgel. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 39 km/órát. Csütörtökön többnyire borult időre számíthatunk. A legalacsonyabb hőmérséklet 11, a legmagasabb pedig 19 fok körül alakul. Csupán mérsékelt napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 286 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 17 km/órás sebességgel. A legerősebb széllökések sebessége akár 42 km/órára is fokozódhat. 25-e, a hét utolsó munkanapján borult idő várható. 10 és 19 fok között mozog majd a hőmérséklet. Egész napos napsütésre számíthatunk, csapadékra nem kell számítani. 325 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 19 km/óra lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 38 km/órát. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Délelőtt 9-en hallhatják a Movie and Music című műsorunkat. Hamarosan 8 óra, így műsorunk véget ér. Sára voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyán Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzéki frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A médiahatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs Ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére. A 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagy közönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállító teret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezetpolitikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviselték. Viseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újranyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretei belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 23-a, szerda. A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom, hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve 107-es autóbusz terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Tart a közműjavítás a Pesterzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, az érintett útszakaszt lezárták. A 36-os autóbusz terelt útvonalon közlekedik, az Akácfa utca megállót nem érinti. A harmadik kerületben a Cetz János közben a Cetz János utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat közműépítés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: 50 különböző nemzet ételeit bemutató szakácskönyvet jelentetett meg a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem, melyhez a recepteket az egyetem hallgatói küldték be. A szakácskönyvben Algériától, Vietnámon át Mexikóig rengeteg nemzet ételei megtalálhatóak. Az 50 étel a nagyvilágból című könyv ötletgazdáját, Berta Anikót, a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi kar, angol-német hallgatói önkormányzat irodavezetőjét, Balázs Zsanett először arra kérte, hogy meséljen a könyv születésének kezdeteiről.
5: Azzal a céllal küldtünk ki felhívást a hallgatóink részére, és minden egyes külföldi hallgatónak ezt kiküldtük, hogy azok, akik szeretnék bemutatni országukra, kultúrájukra jellemző legkedvesebb ételeiket, küldjék nekünk be ezeket a recepteket. Az októberi felhívásra november közepére rengeteg e-mail kaptunk, miután kiválasztottuk a recepteket, a vizsgai időszakot követően január végén ezeket az ételeket egytől egyig el is készítettük egy szép segítségével. A főzések során ott volt maga a hallgató is. Fotók készültek a főzések alkalmával, és ezek a fotók illusztrálják most azt a 218 oldalas könyvet, amit márciusban az egyetem megjelentetett.
6: 46 ország diákjai készítették ezeket az ételeket, de milyen szempontok alapján választották ki a nyertes ételeket?
5: Az elsődleges szempont az volt, és a felhívás szövegébe is mi már beírtuk, hogy főként olyan ételeket várunk, amikhez a hozzávalókat, az alapanyagokat minden nehézség nélkül Pécs városában be lehet szerezni.
6: Hiszen a kiadvány belső Afrikától egészen a Karib-tengerig kalauzol bennünket. Kiknek szól ez a kiadvány?
5: Igazából a célünk kettős volt. Az egyik cél az volt, hogy a külföldi hallgatókat egy kicsit közelítsük a városlakók felé. Ez úgy tűnik, hogy ez sikerült. Hétvégén volt egy étteremben egy olyan lehetőség, elkészítették a könyvben szerep ételek közül azt hiszem 8-at, és nagyon nagy érdeklődés kísérte ezt az eseményt. Nagyon sokan kimentek ebbe az étterembe, és idősektől kezdve fiatalokig nagyon sok ember érdeklődött. Örömmel látjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy ez működik. A könyv több helyen elérhető, megvásárolható. Most már két alkalommal találkoztam olyan idős hölgyel, aki bebuszozott hozzánk, és a folyosón véletlenül engem megállítva kérdezte be, hogy nem tudom-e, hogy hol lehet kapni ezt a könyvet. És persze akkor már beszélgetésbe is elegyedtünk, és nagyon jó volt hallani tőlük azt a lelkesedést, miután beutazták a földet, és sokfelé jártak, hogy a kedvenc ételük benne van a könyvben, ők most ezt szeretnék mindenképpen elolvasni, mert arra kíváncsiak, hogy a fiatal, illetve az ő családja hogy készítik, mert nekik is van egy ilyen receptjük már, és szeretnék összehasonlítani.
6: Érdekesnek számít, és nem csak a receptek érdekesek a könyvben, hanem a hozzá kapcsolódó történetek is, hiszen ezekkel is készültek.
5: Minden hallgatónk 4 oldalt kapott a könyvben. A kezdő oldalon lehetőséget adtunk bemutatkozásra. Elmondja a hallgató, hogy ő honnan jött, mi jellemző az ő kultúrájára, a gasztronómiájára, és több hallgató személyes sztorival is megfűszerezte ezt a bemutatkozó oldalt. Majd következik a recept, a hozzávalók listája, az elkészítés módja, és végül egy fotó az elkészített ételről. Sokan kérdezték, hogy mit szerettem a legjobban csinálni, és igazából én fordítani, hiszen angolul gyűjtöttük be a recepteket, és a kiadványunk két nyelvű. Az előbb említett cél érdekében fordítottuk le a recepteket magyarra, hogy azok is, és itt most inkább tényleg az idősebb generációra gondolok, akik az írott szöveget értik, és el tudják olvasni, de nem annyira bátran beszélik az angol nyelvet, az ő számukra is elérhető legyen ez a sok info, amit bele próbáltunk sűríteni a 218 oldalba.
6: Elérhetőek a receptek a könyvben tehát, és kínálnak hozzá bort is.
5: Az egyetemnek a főészeti és borászati kutatói intézetének támadt egy nagyon merész ötlete, amit én először nagyon kétkedve fogadtam, de maximálisan meggyőztek engem a borászok azzal kapcsolatban, hogy helyi borokat ajánljunk nemzetközi ételek mellé. Ez egy nagyon izgalmas kaland volt, és hát nagyon sok időt töltöttek ezzel, hogy megtalálják azt a bort, amit jó szívvel tudnak ajánlani az adott étel mellé. Az lett a végeredmény, hogy minden ételünkhöz a Pannon bor régiónak egy bizonyos bor fajtáját párosították.
6: Mit gondol, Anikó, segíti ez a most megjelent kiadvány kultúrák egymáshoz való közeledését?
5: Azt gondolom, hogy igen. Többek között az is bizonyítja, hogy az ételeket 7 nap alatt készítettük el. Nagyon szoros időbeosztással dolgoztunk, reggel 7-kor a konyhán voltunk, és éjfél után mentünk el a konyháról. Ahogy beosztottuk a fiatalokat, és mondjuk Egyiptomot követte Görögország, őket pedig mondjuk az USA, és utána például bejött Kamerun, azt vettük észre, hogy a hallgató, annak ellenére, hogy ő már végzett, akár el is mehetett volna a dolgára, nap végére ott maradt az egész közösség, egy nagyon jó csapat. Nagyon jó volt azt látni, megtapasztalni, hogy olyan fiatalok tudtak egyébként itt most egymással megismerkedni és összebarátkozni, akik ebben a kicsi városban, kicsi vidéki városban tanulnak, itt élnek, lehet, hogy egy 20 milliós metropoliszból érkeztek Pécsre, és most találkoztak először, ez a könyv hozta őket össze, és közösségi médián követik egymást, összetartanak, meghívják egymást különböző, akár otthoni, ilyen kis házi bulikra, főzésekre, kirándulásokra. Van, aki elkezdett együtt futni a másikkal. Találkoznak a kultúrák, ismerkednek egymással. Szeretném kiemelni az elfogadást és az empátiát, mint két nagyon fontos értéket. A sok munka közepette én nem terveztem be azt, hogy egy ilyen jó közösséget építünk majd, de hát örömmel látom, hogy ez is sikerült, mint járulékos érték.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Ma éjjel táncolj, ez a
5: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hobbyradio.hu.
1: Rádiót! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R-Restop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozóhatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
3: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 23-a, szerda. A fővárosban a Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom, hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve 107-es autóbusz terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Tart a közműjavítás a Pesterzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, az érintett utcakat lezárták, a 36-os autóbusz terelt útvonalon közlekedik, az Akácfa utca megállót nem érinti. A harmadik kerületben a Cetsz János közben a Cetsz János utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat közműépítés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
6: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gára Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music egy órában. Aki esetleg először hallgatja ezt a műsort, annak röviden annyit mondanék, hogy ez egy olyan műsor, ahol a filmvilág legjobb filmjeit mutatom be a hallgatóknak egy órában, és a zenék pedig az adott filmben hallható muzsikák. No és akkor lássuk a mai napra szánt film részleteit, vagyis jöjjön a Ponyvaregény. A történet azzal kezdődött, hogy egy Quentin Tarantino nevű hajdani videótéka dolgozó, miután Tiszta román című forgatókönyvéből kiforgatott némi mozgótőkét magának, majd Harvey Keitel meleg ajánlásával összerakta a kutyaszorítóbant, s mivel már Madonna is megismerte az utcán, elérkezettnek látta az időt, hogy következő melójában tágabbra feszítve önnön művészi szabadságát egyúttal hódoljon néhány kedvelt hobbiának. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, meghallgatjuk a Ponyvaregény 1-2 vagy esetleg 3 muzsikáját, utána pedig visszajövök és elmondom, hogy hogyan is áll és épül föl ez a bizonyos film.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
4: A filmművészetet oktatók a hajukat tépik a végeláthatatlan plágium a követhetetlenül körkörös szerkezet láttán, míg a sátáni hármasokán arra érdemes ítészek, akkora R-betűs besorolást akasztanak rá, hogy a szára lelóg a plakátról. Eközben a rendező szalonspices állapotban vigyorog, mert a vár a közönségnek még kell egy kis idő az emésztéshez, de ő már tudja, hogy épp most rázott ki a kisujjából egy a Cinema Pantheonban még évtizedekig visszhangot verő modernkori mitológiát, sajtos negyed fontosból. Vérengzése látszólag céltalan erőszak, ám sokkal inkább a gyilkosság paródiája, ami része ennek a tudatos gicsé, ha úgy tetszik, kampé váló, ultravulgár, hipergizda, übercool esztéta csemegének.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
5: Minden szombaton.

0: népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Movie and Music.
3: Filmzenék
2: egy órában.
4: Ami a karaktereket illeti, adott két idősödő, szabad szájú, tökös, szimpatikus gangster Vincent, akit John Travolta, és Jules, akit Samuel L. Jackson alakít, akik igyekeznek főhősüknek visszaszerezni az aktatáskáját. Ehhez persze meg kell ölniük pár embert, de ez az egyszerű bérgyilkosokkal gyakran megesik. Jules a rácélzott golyókat csodával határos módon elkerüli, és ezt jelnek tekintve úgy dönt, hogy felhagy eddigi életével. Társának viszont el kellett vinni szórakoznia a gangster főnök feleségét, és hát itt nagyon-nagyon sok pontot tennék utána, hogy mi történik a filmben, ugyanis nyomdafestéket nem tűrő dolgokat lehet majd látni ebben a részben.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Van egy boxoló bács, akit Bruce Willis alakít, aki a hírhet maffia főnök átvágását tervezi. Hogy nem, odáig fajul a történet, hogy végül már inkább a megmentésére készül, mint a lelövésére. Nem utolsó sorban pedig van itt egy Petey rablópárosunk is, Tim Roth és Amanda Plummer, akik éppen egy étterem kirablására készülnek. Ám ott reggelizik Vincent és Jules. Tarantino filmje annó felkavarta a filmes világot, Hollywood poshadó állóvizét, az erőszakot ironikusan ábrázolta, a krimi műfajból paródiát kovácsolt. Talán a legjobb kor tér vissza, hogy újra ötvözze a művészieséget a tömegfilmek világában. Remélem, tetszett az elmúlt egy óra hossza, és azt is remélem, hogy kellőképpen tudtam információkkal szolgálni ahhoz, hogy egy kis kedvet kapjanak a film megnézéséhez. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották.

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéken. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb meg választható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strádát, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorló felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 23-a, szerda. A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve 107-es autóbusz terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Tart a közműjavítás a Pesterzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, az érintett utcakat lezárták, a 36-os autóbusz terelt útvonalon közlekedik, az Akácfa utca megállót nem érinti. A harmadik kerületben a Cetsz János közben a Cetsz János utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat közműépítés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Mosolygó szép jó napot kívánok mindenkinek, eltelt egy újabb hét, ez már a Koktél, tudják, a keverő kanálnál Tóth Mihály Nikolettet hallják a következő 2x60 percben. És megszokhatták már, hogy kizárólag alkoholmentes koktélt készítek önök számára, ebben az órában, illetve a következő órában egyaránt. A hozzávalók a mai nap folyamán a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogyan tesz a TV alkoholistává minket. Ez egy kicsit furcsán hangzik elsőre, de nem sokára ígérem, fényderül erre, hogy mit is értek ez alatt. Utána áldozunk néhány percet a kultúrának, ugyanis a könyvajánlónk keretében Vári Attila Lepkeszárny című könyvét mutatom be önöknek. Ezután mobiltelefon, mint baktérium telep, erről fogok némi információt mondani önöknek, és ebben az órában még szó lesz arról, hogy hányást okozó vírus állhat a cukorbetegség mögött. Ennyit erről az óráról, a következő órában pedig a témánk nem lesz más, mint a horkolás, és 6 furcsa okot próbálok önöknek itt összeszedegetni különböző források alapján, hogy a horkolásnak milyen okai is lehetnek. Ez vár tehát önökre a következő 2x60 percben. Nagyon remélem, hogy a következő 2x60 percben együtt fogjuk fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőljenek hátra, lazítsanak, a zene után már is azzal fogok visszatérni, ahogy ígértem, hogy hogyan tesz a TV minket alkoholistává.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Remélem, hogy nem aggódták túlságosan halálra magukat, és még mindig velem tartanak ebben az órában. Ez még mindig a koktél, és arról lesz szó, hogy hogyan tesz minket a tévé alkoholistává. Filmeken vagy reklámokban hangsúlyosan megjelenő alkoholfogyasztás hatására a nézők maguk is a pohár után nyúlnak, erre figyelmeztettek minket holland kutatók. A nemrég publikált tanulmány szerzői arra is rámutattak, hogy az ilyen filmeknél figyelmeztetni kellene a nézőket és a szülőket a veszélyre, a látványra és a példakövetés közötti közvetlen kapcsolat miatt. A Radboud Egyetem kutatói 80 önként jelentkező, 18-29 éves férfival végeztek kísérletet. A résztvevők kétféle filmet és reklámot láttak. Azok, akik olyan filmet és reklámot néztek, amelyekben szerepet játszott az alkoholfogyasztás, a látvány hatására átlagban másfél üveg sört ittak meg a film egy órányi ideje alatt. Azok viszont, akiknek filmjében és a reklámjában nem kapott hangsúlyt az ivás, kevesebb alkoholt fogyasztottak. A férfiak a kísérlet alatt kényelmes kanapékkal és székekkel berendezett laboratóriumban ültek, és azt mondták nekik, hogy annyi sört, bort és üdítőt ihatnak, amennyit csak akarnak. A legtöbbet fogyasztó 4 üveget ivott, de volt, aki egy cseppet sem, írták a kutatók hozzátéve, hogy azt nem lehet megjósolni, hogy az alkohol látványa lehet-e hatással a hosszú távú viselkedésre. Az egyik szerző közleményében leszögezte, hogy ez volt az első olyan kísérleti tanulmány, amely a képernyőn megjelenő alkohol közvetlen hatását mutatta ki a tévénézőkön. Mint fogalmazott, az eredmény arra is rávilágít, hogy miközben fontos lenne, hogy bizonyos csoportok alkoholfogyasztásának mérséklése talán észszerű volna, ha a nekik szánt programok és reklámok kevesebb alkoholfogyasztást mutatnának. Tehát, kedves hölgyek és anyukák, érdemes arra odafigyelni, hogy egyáltalán ne legyen otthon alkohol, illetve célszerű csemeténk után nézni, hogy vajon milyen filmeket és reklámokat néz. Nem sokára néhány zene után a könyvajánlóval érkezek vissza, itt a koktélban.
0: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Ahogy ígértem, itt a Koktélban már is könyvajánlónkhoz érkeztünk. Ma Vári Attila Lepkeszány című regényét szeretném önöknek bemutatni. Vári Attila régen várt elbeszélés kötete egyszerre tartalmaz tárgyas és mágikus szövegeket. Az írótól megszokott enyhén szürreális elemekkel. A novellák sora valójában utazás és kutatás. A kutatás halottak, elesett katonák, szerelmek, furcsa kapcsolatok, régvolt férfiak és történetek után, és számtalan oknyomozó, néha filmszerű utazás időben, világháborúk, bécsi döntés és térben, Erdély falvai, Gyimestől a kisvárosokig és Kolozsvárig, ismeretlen és ismerős, mint például gróf Bánfi Miklós alakkal. De a könyv hősei és szereplői a szerző abstrakciói szerint leginkább mégiscsak az időtlen történelem vándorai, akik hol lágerekben, hol fronton, hol birtokaikon, hol már csak a túlélőként keresik elveszett igazságaikat. Vári munkájában a felszabadult nyelvi öröm és az érzéki szabadság utáni elfolythatatlan szenvedély találkozik. Úgy fognak kezet, szigorú pontossággal, egymással, hogy az a mű minden pillanatában a figyelmes olvasó örömét és felfedező kedvét szolgálja. Tudom, hogy nem sikerült kellőképpen bemutatni ezt a novellák sorozatát, de azt gondolom, hogy figyelem felkeltőnek, illetve némi információt azért kaptak erről a novella sorozatról, és talán kedvet is kaptak ahhoz, hogy elolvassák Vári Attila Lepkeszány című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a Koktélban, nem sokára a mobiltelefonokról lesz szó.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Azt gondolom, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, de azt nem biztos, hogy mindenki tudta, hogy a mobiltelefon egy baktériumtelep. Kórházi dolgozók mobiltelefonjainak 95%-án találtak baktériumokat, ráadásul minden nyolcadikon különösen virulens, antibiotikumoknak ellenálló törzset. 200 műtőben és intenzív osztályon dolgozó orvos és nővér mobiltelefonját vizsgálták. Megállapították, hogy a mobilok 95%-a 1, 35%-a 2, 11%-a 3 vagy több baktériummal szennyeződött. A legijesztőbbnek azt találták, hogy minden nyolcadik marok telefonon egy úgynevezett MRSA baktériumtörzs is jelen volt, amely ellenáll a széles spektrumú antibiotikumoknak is, és világszerte egyre több kórházi halálért felelős. A felmérésben résztvevő szakdolgozóknak csak 10%-a tisztította rendszeresen mobilját, még azok közül is, akik szigorúan betartották a kézmosásra vonatkozó higiéniai előírásokat. Azt gondolom, hogy főleg most az egészségügyben dolgozók családja lehet egy kicsit megijedve, de azt gondolom, hogy még hogyha megfogja mondjuk tömegközlekedésen a mobiltelefonját, utána a kapaszkodót, akkor ezek alapján senki sem lehet biztonságban. Egy biztos, ha megteszünk mindent az egészségünkért, akkor talán ezt is ki tudjuk küszöbölni.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Koktélban tovább folytatjuk az életmóddal kapcsolatos híreket. Most arról lesz szó, hogy hányást okozó vírus állhat a cukorbetegség mögött. Brit kutatók szerint közönséges enterovírusok, melyek szokásosan náthát, hányást és hasmenést okoznak, ezek válthatják ki a cukorbetegség fiatalkori egyes típusát. A Diabetológiai című szakfolyó iratban megjelent tanulmány szerint az általuk vizsgált fiatalkori cukorbetegségben elhunyt 73 páciens 60%-ának hasnyálmirigyében találtak enterovírusokat. 50 olyan mintát is vizsgáltak, amelyek nem diabéteses gyerekektől származtak, és ezekben szinte soha nem fordult elő az említett vírus. A glasgowi kutató úgy véli, hogy azoknál a gyerekeknél, akik genetikai okból fogékonyak rá, vírus válthatja ki a betegséget. Az egyes típusú diabéteszt az okozza, hogy a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjei elpusztulnak. Ez az autoimmun betegség átér a sokkal gyakoribb, felnőtt korinak is nevezett kettes típusú diabétesztől, mely szoros kapcsolatban van az elhízással. A Cambridge-i Egyetem kutatói a Science tudományos magazinban tették közzé eredményüket, mely szerint 1. A szervezet vírusokra adott immunválaszában szerepet játszó gén ritka mutációja csökkenti az egyes típusú diabétesz kockázatát. John Todd, a tanulmány egyik szerzője elmondta, hogy a gén a vírusfertőzésekre figyelmeztet, és szerepet játszik a velük való küzdelemben is. Todd figyelmeztet, hogy a többi környezeti tényező hatása is fontos lehet a vírusokon kívül, ám ez a csoport a következőkben arra kíván összpontosítani, hogy a mintegy 100 enterovírus közül melyek a legfontosabbak. Reményeik szerint a sejtek vírusfertőzésre adott válaszának jobb megértése elvezethet a fiatalkori cukorbetegséget megelőző védőoltás kifejlesztéséhez. Azonban, mint néhány adással ezelőtt mondtam önöknek, egy-egy védőoltás kifejlesztése akár 10 évet is igénybe vehet, úgyhogy ez a kutatás még várhat magára, de azt gondolom, hogy ha majd meg tudjuk állítani az egyes diabéteszt, akkor nagyon sokat fog fejlődni a tudomány.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ha az órájukra pillantanak, akkor azt tapasztalhatják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél első órája, de ne szomorkodjanak, én nem fogok elmenni sehová, remélem, hogy önök is velem tartanak a következő 60 percben, ahol a horkolásról lesz szó. Azon belül is 6 furcsa okot próbálok önöknek elmondani különböző források alapján, hogy vajon a horkolás miért is alakulhatott ki, illetve megpróbálok azért némi idézőjeles gyógymódot is mondani önöknek a horkolással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy most megint a hölgyek kapják fel jobban a fejüket, mert hogy a férfiaknál fordul elő, főleg az idő előre haladtával, hogy horkol a párjuk. Ha belegondolunk, akkor nagyszüleinknél biztos tapasztalunk némiféle horkolást, azonban, kedves hölgyek, nem szabad tagadni, a hölgyek körében is előfordul némi horkolás, na de ezekről mind szó lesz majd a következő 60 percben. A kötelező percek után várom vissza önöket, úgyhogy ne menjenek el, ne szaladjanak el sehová, vagy legalábbis egy nagyon kicsi rövid időre.

0: Kamureklám.
1: A tehén olyan eszköz, ami emberi fogyasztásra alkalmassá teszi a füvet.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Jó estét kívánunk!
1: Műsorajánló.
2: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország Házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hubbi Rádió.
3: Továbbiakban is mosolygós szép jó napot kívánok, ez már a koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és én fogom most is önöknek kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. A hozzávaló ebben az órában a következő. A horkolás 6 furcsa oka. Bármennyire is furcsán hangzik, erről lesz szó ebben az órában, ahogy én ezt már említettem. Még egy kicsit zenéljünk, azonban elmondanám azt, hogy a horkolás nem csak az éjszaka nyugalmát zavarja meg, hanem akár betegségek tünete is lehet. Előjáróban ennyit, néhány zene után már is mondom a részleteket.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap 4-től.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobbi Hobbirádió.
1: Nagyon remélem, hogy velem egyetértenek abban, hogy ez a koktél azért egy kicsit érdekfeszítőre sikerült. Én azt gondolom, hogy a horkolás az egy áldott állapot, mégpedig a horkolónak is, mert hogy némi betegség előrejelzője is lehet, illetve azoknak az embereknek is, akik a horkolóval együtt próbálnak pihenni, mert hogy ez a pihenés elmaradhat. A horkolás nem csak az éjszaka nyugalmát zavarja meg, hanem akár a betegségek tünete is lehet. Mi mindent tehetünk a kellemetlen zajok ellen? A jellegzetes horkoló hang akkor keletkezik, amikor a szükséges levegő mennyiséget valamilyen légúti akadály miatt nagyobb sebességgel kell belélegezni. Ilyenkor a lágyszövetek, vagyis a nyelv, a felsőgarat, a lágy szájpadlás és a nyelvcsap berezonálnak. Milyen problémák állhatnak a háttérben? Hát az allergia a horkolás mögött. Amikor megfázás vagy allergia következtében ordugulás alakul ki, a gyulladásban lévő szövetek és a többlet váladék gátolja a légáramlást. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy igyekszünk megszabadulni az irritáló anyagoktól, valamint a náthától. Azonban a gyógyszerek mellékhatása is produkálhatnak horkolást. Ha szükséges, hogy valamilyen gyógyszert rendszeresen szedjünk, feltétlenül beszéljünk kezelő orvosunkkal a lehetséges alternatívákról. Egyes gyógyszerek, például az altatók és a nyugtatók ugyanis súlyosbíthatják a horkolást. Azonban, hogy mi minden állhat még a horkolás hátterében, az néhány zene után kiderül.
0: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. What?

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Itt a koktélban tovább keressük még a horkolás hátterében álló problémákat. Szó volt már az allergiáról, illetve a gyógyszerek mellékhatásairól, azonban a túlzott alkoholfogyasztás is produkálhat horkolást. Megnöveli a horkolás esélyét, ha lefekvés előtt túl sok alkoholt fogyasztunk. Épp ezért ne igyunk alkoholt, sőt, ha lehet, ne is együnk túl nehéz vacsorát, lefekvés előtt 3 órával legalábbis. Az alkohol és a gyomrunkat megterhelő nehéz vacsora ugyanis a garatizmok fokozott ellazulását okozhatja. A dohányosok között több a horkoló, nem tudom, hogy ezt megfigyelték-e. A dohányfüst ugyanis irritálja a nyálkahártyát, így a garat megduzzad és beszűkíti a légutakat. A dohányosok esetében ilyen okból kifolyólag az ordugulás is gyakrabban okoz problémát. Lehet, hogy most kezdik el fontolgatni, hogy leszokjanak a dohányzásról. Azonban a túlsúly is állhat a horkolás hátterében. A túlsúlyos embereknél a garatfal mögött felszaporodó zsírszövet csökkenti a légút átmérőjét, és szájon keresztül légvételre késztet. Minél nagyobb a súly feleslegünk, annál inkább horkolunk. Ha tehát meg szeretnénk szabadulni a horkolástól, először a fölös kilókat kellene leadnunk.
3: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Gyere,
0: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

Wątrajo, kinty ze czy ze kiecy, wątko delivery, a jerzem, o czy ty ozorcom, ono, tyle minden, ignorancon, nekem, nem fugja segni a kedvem.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a koktélban még mindig keressük a horkolás furcsa okait. Amennyiben mi vagy a párunk hangosan horkol, és időnként levegő után kapkodva ébredünk fel az éjszaka közepén, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ezek a tünetek egy veszélyes betegségre, az obstruktív alvási apnoéra utalnak. Ennek következtében lecsökken a vér oxigén szintje, és könnyen alakulhat ki magas vérnyomás, de akár szív probléma is. Ha többet szeretnénk megtudni a betegségről, akkor keressünk fel egy szakembert. Azonban, mielőtt teljesen megijednének, számtalan megoldási mód is van. Ha kiköszöböljük a felsorolt okokat, melyek horkolást okozhatnak, de még mindig nem javul az éjszakai helyzet, akkor sem kell elkeseredni. Megpróbálok néhány remek tippet adni, mely segít a horkolás megszüntetésében. Hatékony a borsmenta olaj. A borsmenta olaj összehúzó hatással rendelkezik, amit az orr és a garat nyálka hátján is kifejt. Keverjünk egy cseppet egy pohár hideg vízbe, majd gargalizáljunk vele körülbelül 10 másodpercig. Arra azonban vigyázzunk, hogy le ne nyeljük. Néhány zene után folytatom a megoldási módokat itt a koktélban.
0: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Nem árulok zsákba macskát, és még mindig a horkolással kapcsolatos problémák után a megoldási módokkal folytatjuk. Említettem már, hogy hatékony lehet a bors menta olaj, azonban, hogyha megszabadulunk az allergénektől, az is egy jó mód lehet. Az ordugulás enyhítése érdekében a padló és a függönyök rendszeres tisztításával szoríthatjuk vissza az irritáló anyagokat, például a port, az állati eredetű allergéneket és a penészt. Ezen kívül fontos, hogy gyakran cseréljük a lepedőt és az ágynemű húzatot is. Csalán teával a horkolás ellen. A virágpor allergia által okozott gyulladásra a gyógynövény szakértők csalán teát javasolnak. Öntsünk egy csésze forrásban lévő vizet egy evőkanál szárított csalán levélre. Hagyjuk állni a teát 5 percig, majd leszűrve fogyasszuk. Ígyunk naponta legfeljebb 3 csészével, az egyiket közvetlenül lefekvés előtt. Tök párát a szobába, ez is egy jó mód lehet. Előfordulhat, hogy a hálószoba száraz levegője is hozzájárul a horkoláshoz. Működtessünk párásító készüléket a szobában, de az is jó, ha közvetlenül lefekvés előtt megtöltünk egy lábast meleg vízzel. Esetleg csepegtetünk bele illó olajat, majd a radiátorra tesszük. Természetesen ez csak a fűtési szezonban működőképes. Azt gondolom, hogy ha a horkolásra gondoltak, akkor ebben az órában említett 6 furcsa okok közül 2-re biztos, hogy nem gondoltak. Azt gondolom, hogy a gyógymódok közül is tudtam néhány hasznosat és újdonságot mondani önöknek. Azonban, hogyha a horkolás nem szűnik, és tényleg már ilyen kapkodós levegővételre ébrednek, akkor forduljanak szakemberhez. Remélem, hogy ezt a tanácsomat megfogadják.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallott.

0: Megmar.
1: Hobby Rádió.
2: Ennyi volt a koktél második órája is. Én köszönöm a 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam velem, legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben találkozhatnak. Akkor is én fogom kevergetni, kavargatni önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Nagyon remélem, hogy most már mindenki jobban fogja tisztogatni a mobiltelefonját, és a kezét is sűrűbben fogja majd mosni, illetve lehet, hogy 10 év múlva arról számolhatok be önöknek, hogy az egyes típusú cukorbetegséget védőoltással már meg lehet előzni. Ha már ebben az órában a horkolásról volt szó, akkor mindenkinek majd kellemes pihenést kívánok az éjszakára, a továbbiakhoz pedig jó rádiózást kívánok. A viszont hallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Az egypúpú tevét az különbözteti meg a két púpútól, aki akarja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncol a rég,
3: egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
5: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik 3 politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
8: Ryan, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 23-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 18,3 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Tekla nevű hallgatóinkat köszöntjük, A mai napon nemzetközi hulladékgyűjtő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
3: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 23-án köszöntjük Tekla nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Másik értelmezés szerint belül üreges, igaz gyöngyutánzat, mely egy párizsi gyártócégről kapta a nevét. Szeptember 23-án kívül a teklák ünnepelnek még október 15-én is. A név becézése Teklácska, Teklus és Tekluska, jeles viselői pedig Dömötör Tekla, néprajztudós, Gémesi Tekla, tőrüző, valamint ön, kedves Tekla. Ugyanezen a napon köszöntjük még Livius, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Lina, Linett, Linetta, Telma, valamint Őszike nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. Értünk szól!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1122 az első időpontunk, szeptember 23-án 5. Henrik német-római császár elismerte a Wormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. Ugorjunk a 19. századra, 1835. szeptember 23-án Pötóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz opera irodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Maradjunk még a 19. században, 1865. szeptember 23-án Torna Őrsön megszületett Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a Vörös Pimpernél a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Folytassuk 1872-vel, szeptember 23-án megszületett Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Ugorjunk a 20. század elejére, 1909. szeptember 23-án megszületett Móricz Virág író. Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére, 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. Ugorjunk előre 20 évet, 1929. szeptember 23-án Göttingenben meghalt Zsigmondi Richard, magyar származású Nobel-díjas kémikus. Mindössze egy évet lépünk előre, 1930-ra, szeptember 23-án született Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. Folytassuk 1938-al, szeptember 23-án született Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1939-re, ugyanis szeptember 23-án Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 23-án született Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbiradio.hu.
3: A rádiót.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
2: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
4: 2026. szeptember 23-a, szerda. Hirdették mindenütt az evangéliumot. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Elmélkedés. Jézus elküldi tanítványait, hogy kettesével járják be a falvakat, hirdessék az Isten országát, gyógyítsanak és űzzék ki a gonosz lelkeket. Útnak indítja őket, de nem engedi, hogy úti felszereléssel biztosítsák magukat. Semmit se vigyetek az útra. A küldetés hátterében nem a tárgyak vagy eszközök nyújtotta biztonság áll, és a küldetés alapja nem az emberi felkészültség, hanem az isteni bizalom. Mindannyian küldöttek vagyunk, nem csak élnünk kell a hit szerint, hanem tovább kell adnunk a hitet az életünkkel, a szavainkkal, a viselkedésünkkel. Jézus ma minket kér, indulj el, ne várj arra, hogy minden tökéletes legyen. Ne a biztonságot, hanem az engedelmességed legyen az első. A tanítvány nem a maga nevében megy, hanem Krisztus küldetésében jár. Ez bátorságot ad. Nem önmagamat kell hirdetnem, hanem az a feladatom, hogy továbbadjam azt, amit kaptam. És ha nincsenek nálam eszközök, akkor is ott van velem a Szentlélek, aki az emberi szavakon és tetteken keresztül működik. Ahol befogadnak, ott jelen van Isten áldása. Ahol elutasítanak, ott sincs oka kétségbeesésre. A tanítvány nem a személyes sikerre törekszik, hanem a hűség jellemzi őt. A feladata nem a megtérítés, hanem a tanúságtétel. Ahol nyitott szívekre talál, ott az evangélium termést hoz. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is meghívsz a szolgálatra, és részt adsz küldetésedből. Taníts meg bízni benned akkor is, amikor kevésnek érzem magam, amikor nincsenek eszközök a kezemben, amire támaszkodhatnék. Add, hogy ne halogassam a tanúságtételt, hanem bátran induljak, ha küldesz. Add, hogy mindig rád mutasson az életem, és áld meg mindazokat, akik szolgálatom eredményeként befogadnak téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a halálos négyesnek is nevezik az úgynevezett metabolikus szindrómát, azaz a magas vérnyomást, a diabéteszt, a magas vércukorszintet és az elhízás együttes jelenlétét? Hazánkban évente több mint 100 000 ember életét veszélyeztetik közvetlenül.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1597-ben Báthory Zsigmond újabb tárgyalásokat indított követe útján Prágába lemondásáról és Mária Krisztiernától való válásáról. 1705-ben kivégeztetés a Széchenyi gyűlésen. Véres igazságszolgáltatás Rákóczi Ferenc pártjának mindegyik ülésén volt. Széchenyben Bremer ezredes, ki az ellenséggel titkon levelezett, és Botyánnak a Paksi hídnál június 23-án szándékosan nem vitt segélyt, a gyűlés helyén kívül agyonlövetett. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbiradio.hu. A rádiót!
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, milyen időjárás várható. Ma többnyire borult időre számíthatunk, most 18 fokot mérünk. A hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul. A hőérzet 17 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 82%, így füllet lehet a levegő. Szinte egész napos napsütés várható. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Eső vagy zápor nem valószínű. 325 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 20 km/h lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 39 km/h. Holnap csütörtökön enyhe szitálásra számíthatunk. Várhatóan 12 és 20 fok között lesz a hőmérséklet. Mérsékelt napsütésre számíthatunk. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 295 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 15 km/h lesz. A széllökések időnként akár 45 km/h-ak is lehetnek. A hét utolsó munkanapján borult idő várható. 10 és 19 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Hosszabb napos idő várható. Csapadékra nem számíthatunk. 325 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 19 km/h lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 37 km/h. Ez volt a következő napok időjárási körképe, ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, a délután 130 kezdődik, ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz, a lényeg az, hogy nem

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés, a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország Házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Tett, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Biztos, hogy jól meggondolták? Mielőtt egy egyszerű náthára is az antibiotikumok között keresnének gyógyírt, eláruljuk, csak maguknak ártanak. Ugyanis a jó öreg penicillin ma már szinte hatástalan. És erről mi emberek is tehetünk. Alexander Fleming az 1920-as évek végén fedezte fel a penicillint, vagyis az első antibiotikumot. Antibiotikumnak nevezzük azokat az anyagokat, amelyeket mikrobák, például baktériumok termelnek más baktériumok és kórokozók elpusztítására. A penicillinnek és származékainak köszönhetjük azt, hogy nőtt az átlag életkorunk, és ma már nem halunk bele egy agyhártyagyulladásba vagy influenzába. Sokáig azt hitték, ez a fegyver minden kórokozót legyőz.
5: 1946-ban azonban az angol orvosok már azt tapasztalták, hogy egy Staphylococcus aureus nevezetű tenyészed az már nem képes reagálni erre a csodálatos anyagra.
4: A 60-as években velünk együtt már a baktérium törzsek nagy részét is hidegen hagyta a penicillin. Ez a tendencia azóta is folytatódik, hiába fedeznek fel újabb és újabb antibiotikumokat. Nincs ez más, hogy a penicillin örökébe lépett, meticillinnel sem.
5: A meticillin is a baktériumok 30-70%-ában, amikor korábban hatásos volt, már most nem hat.
4: Ennek okait a baktériumok biológiai felépítésében kell keresnünk. A Magyar Tudományos Akadémia antibiotikum kutatócsoportja hosszú évtizedek óta kísérletezik különböző antibiotikumok előállításával. A kísérletek eredményeként létrejön azoknak a molekuláknak a modellje, amelyek az antibiotikumot építik fel. Azonban a baktériumok közül néhányan úgynevezett rejtett génjeiknek köszönhetően túlélik a támadást, és elkezdenek szaporodni. 24 óra alatt egy ellenálló baktérium körülbelül 17 millió utódot képes létrehozni. A versenyfutásban pillanatnyilag a baktériumok vezetnek. A kutatók pedig igyekeznek mindig újabb hatóanyagot kifejleszteni, hogy térdre kényszerítsék a kórokozók megerősödött generációit. Ráadásul a különböző kórokozók között is működik az úgynevezett nem biztonságos szex.
5: Vannak bizonyos baktériumok, amik velük nem rokon baktériumnak is át tudják adni a rezisztens génjeiket, és ezáltal rezisztensé válnak. Például azt mondja, a kolera baktérium az átveszi a Escherichia coli a gyomrunkba, béltraktusunkba levő baktériumnak a tetraciklin rezisztenciáját.
4: De leginkább mégis mi tehetünk arról, ha egy antibiotikum hatástalanná válik a kórokozókkal szemben?
5: A beteg elmegy a családorvoshoz, enyhe megfázása van, és azt kéri a doktorbácsitól, hogy neki írjanak ki ilyen és ilyen antibiotikum. Ki követeli az antibiotikumot? Ilyen esetekben minden egyes antibiotikum adag egy lépéssel közelebb visz a rezisztencia kifejlődéséhez.
4: Ilyenkor a sok antibiotikumhoz egyszerűen hozzászoknak a baktériumok. Ráadásul nagyon sok kórokozó ellenes szerrel éppen a táplálkozás során kerülünk kapcsolatba. Az állatok és a növények védelmében ugyanis a takarmányokhoz és a különböző permetező szerekhez antibiotikumokat kevernek. Ezek pedig pontosan azok az anyagok, amelyeket a humán gyógyászatban is használnak.
5: Egy amerikai mérés szerint az FDI, a Food and Drug Administration adatai szerint egy alkalommal egy pohár tejben 80 féle antibiotikumot mutattak ki.
4: Pedig a baktérium ellenes szerek nagy mennyiségben rendszertelenül szedve károsak is lehetnek.
5: Ha valaki önmagát kezdte gyógyszerelni, elkezdte szedni a tetraciklineket, és a hasznos bélbaktériumokat, azokat is elpusztították. Na most a hasznos bélbaktériumokra az emésztéshez nekünk nagyon nagy szükségünk van. Ha azok elpusztulnak, akkor ebbe halunk bele.
2: Az antibiotikumok mégis nélkülözhetetlenek a gyógyításban, hiszen ma már a rákellenes küzdelemben és a nem fertőző betegségek kezelésében is komoly szerepük van. Éppen ezért vigyázzunk velük, hogy vigyázni tudjanak ránk.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
7: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamureklám.
1: Gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnék karácsonyra kapni?
2: Egy librezbetétet.
1: Minek szeretnéd ezt?
2: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamureklámot hallottak. And now, ladies and gentlemen,

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Tudom és érzem. Petikém, azt hiszem, te is érzed és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulo János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
0: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
2: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Rádió.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: 김원조조.
1: Kamu reklám.
2: Izgalmas újdonság a Legótól. Karácsonyi árvarázs. A Lego System Sphinx titka képbe az apátfasz. Az előbb jobb volt, de most...
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulo János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
3: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
12: Nagy generáció! Illés!
13: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
12: Omega!
14: Oh,
12: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
15: I want to break free.
12: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
16: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
17: Műsorajánlót hallottak.
16: Hobby Rádió.

0: Kamureklám.
1: Sanyi bátyám, árulja el nekünk, mik egy jó kertész teendői ebben az évszakban.
2: Hát a szőlőtüvek egyik fenesége, hogy megsúnyadnak, ha nem kurtítják rendesen. Ezért kell ez időtájt kollantyúval még déli jézinyi. Sokfelé ilyenkor viszik ki az anyóst a határba madár ijesztő helyett. Ilyenkor szoktuk kereplővel elhesegetni a seregélyeket, no meg a villanyszámlást.
1: Sanyi bátyám, melyek azok a hagyományok, amelyeket ma is ápolnak a faluban?
2: Ebben az évszakban is szokás a kocsmában kummantani. A férfiak együtt iszogatnak, és amikor fizetni kell, azt mondják, nincs egy kumma vasunk sem. A fiatalok ilyenkor termékenyek, mint a kisbíró születkor. Ma is élő népszokás a szénakazal mellett hecseg is, majd a bovjában kettyint is. Ezután jön a kertek alatt haza a kullogás, majd ha a lányos háznál rájöttek, a silóban sunyítás.
1: Sándor bátyám, köszönjük szépen! Piroska néném, kezicsókolom, de jó, hogy látom. Mi jót tetszik ezt szép időben csinálni?
3: Jó, gyermekem, ne is kírd ezt.
1: No, miért, Piroska néném?
3: Hamarabb eljött a jó idő, mint az én jó uram a kucsmából, úgy mondom, hogy vagy.
1: Piroska néném, engedje meg, hogy megkérdezzem, mióta tetszik bottal járni?
3: Mióta a férjem vészeges, tekergő, úgy mondom.
1: Hogy tetszik ezt érteni?
3: Úgy, fiacskám, hogy azóta bottal üthetem a nyomát.
1: Hol tetszenek nyaralni, Piroska nénémék az idén?
3: Tehén úsztatónál.
1: Na és mit tetszenek ott csinálni? Napozni?
3: Kedves fiam, merjük a vizet.
1: Kimerni a vizet? Tehát azt miért?
3: Jaj, úgy mondom, hogy mert nem tudok úszni.
1: Piroska néném, hová tetszik vinni azt a tömérdek tűzifát?
3: Begyújtok.
1: Ebben a jó időben?
3: Hát, azt mondja a Sándorom, kialudt a láng.
1: Gondolom a kályhában.
3: Eredj már gyermekem a szívibe.
1: Akkor?
3: Akkor a fene egye meg azt a vinnembert, inkább begyújtok neki felmelegíteni, mint hogy itt meghívjon nekem reggelre. Hiába mondom neki, úgy mondom, hogy menjék már orvos, ha...
1: No, de úgy látom, éppen itt jön Sándor bátyám.
3: De, hogy a fene egye ki a kicsit.
2: A
1: Piroska néném, a Sándor bátyám, ne tessenek verekedni. Kedves hallgatóink, ebben a nagy ordításban próbálok önöktől elbúcsúzni. Jézusom, fellöknek engem is, de segítség!
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz!

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé

0: Egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák. Érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
2: a Hobby Rádióban. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyán Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzék frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A médiahatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs Ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére, írja a 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagyközönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállító teret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezetpolitikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újranyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretein belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Kezdődik a retikül.
4: Aha.
3: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
4: Go!
3: És kevés focival.
4: No, no!
3: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jaka Benikő vagyok, és nagyon sok mindent hoztam ma is a retikülömben. 3 hajtömeg növelő szárítási trükköt, amiről a profik bizony mélyen hallgatnak. Lelapul a haja, a fodrásztól kijövet viszont tökéletes. Na nézzük, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy dús maradjon. Otthon is, hogyha saját maga készíti el a frizuráját. A legtöbben kevesebb és laposabb hajjal vannak megáldva, mint amilyenre vágynánk. A frissen nyírt frizura pedig mindig tökéletes, de az első mosás után már kevésbé tűnik dúsnak. Nem véletlen, hogy a fodrásznál akár fél órát is igénybe vehet csak a szárítás. Ha van lehetősége, akkor figyelje meg, hogy hogyan szárítja, illetve kérdezze meg a fodrásztától, hogy hogyan készítheti el otthon is a frizurát. Ha viszont ezt nem tette még eddig meg, akkor most elárulom önöknek, hogy mitől lesz tökéletes a hajuk. Szüksége lehet egy jó körkefére, egy finish termékekre, waxra és habra, valamint egy jó hajszárítóra. Biztosan ön is irigykedve figyelte már, ahogyan villámgyors mozdulatokkal tekeri fel a fodrász a tincseket, majd húzza maga felé. Ehhez egyrészt egy jó minőségű körkefére van szükség, valamint arra, hogy a hajszálak ne tapadjanak össze, és ne gubancolódjanak. Ezért hajmosáskor ne feledkezzen meg a balzsamról, hogy kezelhetőek legyenek a fürtjei. A haj magától sajnos, illetve csupán a szárítástól nem tart, ezért vigyen fel formázót a hajára. A zseli nem a legjobb választás, sokkal inkább valamilyen hab vagy folyadék a jó megoldás, mert ezek nem ragasztják össze a szálakat. Figyelje meg, hogy a fodrászok mindig a haj tövétől húzzák ki a hajat, és közben egészen közel tartják a hajszárítót a szálakhoz. Ezzel egyrészt megemelik a hajat, másrészt pedig formázzák. Így akár olyan hatást is el lehet érni, mintha kivasalta volna. Ha túl bonyolultnak tartja ezt a technikát, akkor nem kell fésűvel csinálni. Miután kifésült a hajat, vigye fel a hajformázót, majd a tincseket merőlegesen húzza el a fejbőrtől, és így szárítsa meg. Nem mindegy, hogy milyen eszközöket használ. Érdemes beruházni egy jó, középkategóriás hajszárítóra, ami hideg, langyos és meleg levegőt is tud fújni. Keféből választon természetes sörtéjűt, hogy a szárítás után ne álljon égnek a haja. Bár a fodrászok a legritkább esetben kérik meg a vendégeiket, hogy hajtsák le a fejüket, az egyik legjobb technika, ha fejjel lefelé szárítja meg a haját. Előtte azonban formázza egy picit a frufrut, ha van, majd ha már félig száraz a haja, csak akkor hajtsa le a fejét. Ez a technika különösen akkor jó, ha egyenesen szereti hordani a haját, és a formázás végén kivasalja. A szögegyenes haj könnyen laposnak tűnhet. Ha azonban így szárítja, lesz annyi tartása, hogy vasalás után is dúsnak hasson. Szerezzen be nagyméretű fodrás csipeszeket, és a még vizes hajat tűzze fel, majd alulról felfelé szárítsa be. Mindig egy újabb sávot leengedve. Egy kevés hajformázót oszlasson el az egész hajon, majd utána az egyes sávokra is vigyen fel egy keveset. Így az alsó szálak megtartják a felsőket, és az egész frizura megemelkedik. Ez a technika némi gyakorlást igényel, lehet, hogy elsőre nem lesz tökéletes az eredmény. Viszont arra is figyeljen, hogy a feltűzött haj vizes legyen, ne pedig félszáraz, mert ha megszárad, mielőtt leengedné, akkor nem lesz szép az eredmény.
3: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
6: Csapat, vigyázz! Zászlónak tisztelek!

De szeretnék, kumbélába beszélni.

0: estét, elvtársak! Kun Béla vagyok! Nem is örültök Béla bátyátoknak? Hát ezért harcoltam értetek? A fehér terror nehéz éveiben? Tudjátok, mit mondok nektek? Nem tudjátok. Aki hazudik, az csal.
1: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Most nézzük szívvédő tippet, mert hogy egész nap rohanunk, aggódunk a lakástörlesztés miatt, vagy sokszor landol a tájcánkon gyors étel. Hát bizony ilyenkor érdemes változtatni, mert odafigyeléssel megóvhatja szíve egészségét. Óvatosan a felkúszó kilókkal is. Időnként álljon rá a mérlegre, és ha 5 kilónál többet hízott, az utóbbi időben húzza be a féket a desszert választásnál. Az elhízás ugyanis aranyérmes a szív és érrendszeri betegségek kockázati tényezői között. Sajtorta helyett válaszol gyümölcsös túrókrémet, chips helyett rákcsájon köles golyót, és csak vízzel vagy gyógyteával pótolja az elveszített folyadékot. Aztán aludjon minden nap 7 órát. Az alváshiány nem csak a koncentrációs képesség romlását okozza, hanem lassíthatja az emésztést is, így növeli az elhízás kockázatát. Kerüljék a füstöt, meg lehet nem dohányzik ön, de 1 óra passzív dohányzás megfelel 2-4 szál cigaretta elszívásának. Hetente 2-szer egyen halat. A hal nem pusztán szívvédő omega-3 zsírsavakban gazdag, a benne található fehérjék hozzájárulnak a szív egészséges működéséhez. Válasszon lazacot vagy harcsát a piacon, de ha nem szereti a tengeri étkeket, minden nap egyen néhány szem diót helyette, hiszen az is kiváló omega-3 forrás. Nevessenek, ugyanis a kutatások szerint a nevetés szívbarát tevékenység. A szívbetegek 40%-kal kevesebb nevetnek, mint egészséges társaik. Aztán étkezzen a mediterrán diéta szerint. A mediterrán országokban 2-3-szor ritkábbak a szív- és érrendszeri betegségek a nyugati országokhoz képest. A nemzetközi tanulmányok szerint az étrend önmagában is képes jelentősen csökkenteni a kockázatot. Frissen sültek helyett gyakran fogyasszon olivát, fetát, bort, vörös szőlőt és friss zöldségeket. Ne sózzák az ételeiket. A túlzott sózás ugyanis megemeli a vérnyomást. Próbálja ki, hogy milyen, ha nem sózza meg. Vagy nem sóz meg mindent, vagy csak fele annyit használ belőle, mint szokott. Ha mégis a sótartó után nyúl, legyen benne ásványi anyagokban gazdag, tengeri vagy kristálytiszta Himalája só. Addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér. Ha sokszor aggódik az anyagi helyzete miatt, feltehetően gyakran alszik rosszul, és napközben is eluralkodik önön a stressz. Pedig a folyamatos lelki nyomás összehúzza az érfalakat, ami idővel magas vérnyomáshoz vezet. Naponta foglalkozzon magával legalább fél órát. A színterápiás szauna, egy knejpkúra vagy szezámolajos testmasszázs ellazítja minden porcikáját. Figyeljen a szájhigiénére. Egy amerikai kutatás szerint a szájápolás és az érrendszeri megbetegedések között összefüggés figyelhető meg. Több mint 11 ezer felnőttet fogadtak arról, milyen gyakran látogatják fogorvosokat és naponta hányszor mosnak fogat. A genetikai hajlamot is vizsgálták, majd a laborban megállapították a véralvadásért felelős fibrinogén és a szívroham kockázatát befolyásoló CRP szintjét. Utóbbiak magasabb értéket mutattak azoknál, akik nem figyeltek oda a szájhigiénére. Kiderült, a kevésbé lelkes fogmosók esetében 70%-kal nagyobb a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázata. Használják a lépcsőt. A Harvard Egyetem kutatása szerint minden edzéssel töltött óra 120 perccel hosszabbítja meg életünket. Ráadásul a rendszeres testmozgás fiatalít. Persze először nem kell minden nap leízadni a konditeremben, apránként bírja rá magát az edzésre. Ne tegye a kezét a lift nyomó gombjára, inkább gyalog menjen fel. Ebédszünetben sétáljon 10-15 percet a közeli parkban, és tekintsen a házi munkára is úgy, mint kiváló testedzésre. És végül járjon szűrésekre, évente végeztessen el egy laborvizsgálatot, hogy időben elcsíphesse az emelkedő koleszterin szintet, időnként több napszakban is mérje vagy méresse meg a vérnyomását.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig, kedves hallgatók, következik a heti horoszkóp, ahogy már megszokhatták itt a Retikülben. Kedves Kos, ezen a héten nagy lesz a kísértés, hogy a félvilággal összevesszen, de ne tegye, ne olvasson be senkinek, mert ez csapda. Vegye észre, hogy van békés megoldás is. Számítson rá, hogy ennek az egésznek a csúcspontja a csütörtöki teli hold lesz. Ekkor kell igazán észnél lennie, és megvédenie a szeretteit. Vigyázzon rájuk és a törékeny harmóniára. Sok múlik most önön, ne lepődjön meg, ha egyik nap a párja, a másik nap pedig egy idősebb barátja áll elő valami hajmeresztővel. Legyen velük türelmes és elnéző. Ha nem reagál túl hirtelen, még az is kiderülhet, hogy nem is rossz az ötlet. Erre hétvégén rápihenhetne, kedves Kos, szó szerint és átvitt értelemben is, de ne pénzzel akarja megvenni a lelki békét, mert az nem lehet. Kedves Béka, közhely, de igaz, hogy fő az egészség. Ezen a héten ez sarkalatos felismerés lesz, mert ha nem vigyáz magára, ágynak eshet. De ne ijedjen meg, ez nem büntetés. A tünetek csak arra hivatottak, hogy felhívják a figyelmét, hogy ne vegye félváról az egészségét. Nem gép ön, kedves Béka, amelyben ki lehet cserélni egy alkatrészt, azután működik tovább. Ebből a szempontból a csütörtöki teli hold lesz a legintenzívebb. Ekkor ügyeljen arra, hogy mit eszik, mit iszik és hová lép. Közben valamilyen titokra is fény derülhet. Kezelje diszkréten, bármiről is legyen szó. Hétvégén kicsit fáradt lesz, nem csoda, hiszen mozgalmas hét áll ön mögött. Ennek ellenére nem kell nemet mondania, ha meghívást kap. Kedves ikrek, szinte az egész hét a gyerekekről fog szólni. Ha nincsenek gyerekei, akkor is folyton beléjük botlik. Ha bosszantani fogják, hol bosszantani fogják önt, hol pedig megnevettetik. Ha van saját gyereke, akkor a nevelésük most több feladatot adhat önnek. Ne felejtse el, hogy a gyereknek a család védő közegében kell tesztelnie akarata határait. Ezt életkoroknak megfelelően meg is teszik. Hangosan, szemtelenül és intoleránsan. Az ön dolga az, kedves ikrek, hogy ezt a kis zabolátlan hegyi patakot helyes mederbe tereljék. Konfliktusuk csúcspontja csütörtökre várható, amikor teli hold lesz, legyen következetes, de ne kemény. Hétvégén valaki olyasmire fogja kérni, amit eddig még nem tett. Semmi se lepődjön meg, fogja fel derűsen a dolgot. Kedves rák, ezen a héten nagy szüksége lesz a megértő, sőt, elnéző énnyire. Szinte minden szívéhez közel álló a türelmét fogja tesztelni, tolerálja a bogaraikat. Ezen múlik, hogy lesz-e vita vagy sem, közben pedig a munkahelyén is változások teszik mozgalmassá a hangulatot. Szóval nem fog unatkozni, kedves rák, de önnek jót tesz, ha az emberek igénybe veszik. Készüljön fel rá, hogy a legintenzívebb a csütörtöki nap lesz, amikor teli hold lesz. Ekkor szó szerint több fronton kell helytállni, de ne aggódjon, mert hétvégén kipihenheti magát. Lesz rá ideje és alkalma is. A barátai ki fognak találni valamit, és addig hívogatják, amíg igent mond. Ha elmegy, nem fogja megbánni, ugyanis remek hangulat vár önre, kedves rák. Zenélünk egy picit, utána folytatom a retikülben a horoszkópot az oroszlánokkal.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobby rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig akkor folytatom a retikült az oroszlánok heti horoszkópjával. Egész héten kapodni fogja a fejét, kedves oroszlán, annyi információ jön, amit képtelenség megjegyezni, pedig fontosak lesznek. Figyeljen, mert olyasmit tudhat meg, ami végre egy vagy akár több ügyét előre mozdíthatja. Emellett diplomatikusan fogalmazzon, mert könnyen megsértődhet valaki. A másik lényeges téma a közlekedés lesz ezen a héten. Annyi őrült lesz az utakon, hogy csak álmodj. Különösen a csütörtöki teli hold napján nő meg a számuk. Legyen körültekintő és óvatos, akkor nem lesz baj. Még a hétvége előtt egy idősebb ismerőse vagy szomszédja jó tanáccsal látja el, kedves oroszlán, érdemes lenne megfogadnia. Hétvégén paradox módon, ha dolgoznia kell, hazavágyik. Ha viszont otthon lesz, akkor karriert építene. Kedves szűz, határozottan ketté vágható ez a hete. Az első felében egy bőbeszédű ember fogja feltartani. Ha van ideje, hallgassa végig, ha viszont nincs ideje, akkor udvariasan állítsa le. Érdekes módon lesz, akivel nem jut zöld ágra, és lesz olyan, akivel végre megtalálják a közös hangot. Mindkettő hevesebb lesz, mint várta. Azután a hét második felében a pénzügyei terén lesz egy kis turbulencia. Ez a csütörtöki teli holdkor fog tetőzni. Lehet tőleg ekkor ne hozzon döntést anyagiak vonatkozásában, sőt, elő se vegye a pénztárcáját, jobban jár, ha nem költekezik. Vicces, de még így is lesz, aki kölcsön akar öntől kérni, kedves szűz. Hétvégén ne bánja, hogy valamit meg kell javítani vagy lefesteni, jót fog tenni egy kis manuális munka önnek. Kedves mérleg, már a hét elején érzékelhette, hogy valami van a levegőben. Jogosan várja hát a csodát, de készüljön fel rá, hogy bele akarják rángatni olyasmiba, amit nem ért. Amennyiben nem érinti önt közvetlenül, akkor ne folyjon bele, illetve csak akkor, ha erre konkrét felkérést kap. A csütörtöki nap nagyon eseménydús lesz. Kap hideget is, meleget is egyszerre. A nap belép a mérlegjegyébe, ettől energikusnak fogja érezni magát. Még délelőtt teli hold lesz, ez pedig konfliktusokat jelez. Olyan emberekbe fog botlani, kedves mérleg, akik makacsak, jobban jár tehát, ha nem áll le velük vitázni. Okos enged, szamár szenved, ez legyen az ön elve. Hétvégén megérdemli a pihenést, de jól gondolja meg, mielőtt kinyitja a pénztárcáját. Kedves Skorpió, szerencséje, hogy nem kell egyszerre több helyen intézkednie, de számítson rá, hogy ezen a héten nem fog unatkozni. Minden napra jut valami. Úgy kezdődik, hogy a szüleivel kell foglalkoznia, illetve el kell néznie nekik valamit. Azután a gyerekeivel kell határozottnak és nagy vonalúnak lennie, és ezek után a csütörtöki teli hold titkokra világít rá. Semmi se lepődjön meg, de lehetőleg ne feltételezések alapján ítélkezzen. Szóval adjon időt magának és a helyzetnek is. Meglátja, változni fog még a véleménye. Hétvégén a főszereplő a magánélet legyen. Ha van párja, akkor ő igényelni fogja, hogy legyenek minél többet kettesben, kedves Skorpió. Ha viszont még nincs párja, akkor adjon esélyt az ismerkedésre.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobbi Rádió! Rádió.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: A Retikülben a folytatjuk a nyilas horoszkópjával. A heti horoszkópot a magánélet és a hivatás között kell balanszírozni. A hét elején, kedves nyilas, az a legokosabb taktika, ha mindig csak az éppen aktuális ügyre koncentrál. Nem kell és nem is lehet egyszerre több témában jelen lenni. Egy fenékkel, egy lovat. Ezt ne felejtse, azután nagyot változik a helyzet, a barátai és a gyerekei fogják tesztelni a tűrőképessége határait. Legyen velük türelmes és elnéző, hiszen nem az a cél, hogy összevesztenek. Ebből a szempontból a legmozgalmasabb a csütörtöki nap lesz, amikor teli hold lesz. Ha ezt megúszta vita nélkül, könnyebb lesz a hétvégi lazítás. Ekkor választhat aktív pihenést, vagy akár lustálkodást is. Megteheti, hogy kedve szerint alakítja a programot. Kedves Bak, a hét első felében a közlekedésben leselkedik önre veszély. Mindig, mindenhol nézzen körül többször is, sose siessen. Inkább késsen el, semmint, hogy ne érjen oda, kedves Bak, ez lebegjen a szem előtt, ha késésben van. A hét második felében áthelyeződik a hangsúly a hivatására. Ezen a területen nagy sikerek és elismerések várnak önre. Az sincs kizárva, hogy új feladatok, illetve pozíció. Ennek kapcsán úgy érezheti, hogy a magánéletére még kevesebb idő fog jutni, emiatt lesz nehéz a döntés. Ez a csütörtöki napon, amikor teli hold lesz, sürgetőnek tűnhet, pedig nem az. Pont ezért ne ekkor döntsön. Hétvégén csak a kikapcsolódásra koncentráljon. Olyan valakitől fog meghívást kapni, akire a legkevésbé számított. Kedves vízöntő, nem lesz unalmas ez a hete. Eleinte a pénzügyeiben érzékelhet nagyobb mozgást, több pénz fog bejönni és kimenni is. Ez lehet, hogy most még szokatlan, de hamarosan rendszeressé fog válni. Ne

0: Magát, ha úgy látja, hogy igaztalanul vádolják, de ne kapkodjon, várjon még az adói kijátszásával. Elég meggyőző lesz a felháborodott fellépése, meglátja, hogy ez mennyire hatásos lesz. Csütörtökön a pénzügyek terén lesz mozgás, a teliholt veszteséget vagy rossz döntést jelez, emiatt jobb lenne, ha ekkor nem hozna döntést anyagi témában, kedves alak, sőt, tanácsos lenne csukva tartani a pénztárcáját. Ráér másnap is bevásárolni. Hétvégén legyen óvatos az utakon, a sietség most veszélyt rejt magában, szóval ne siessen és ne hagyja magát sietetni. Jobban jár, ha ráérősen halad.
1: Csak csajoknak! Retikül!
2: Klubi Rádió!

0: Ridikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most jöjjön egy kis divat itt a Retikőben, pár kötelező ruhadarab őszre, új évszak, új trendek, ez persze nem azt jelenti, hogy a meglévő ruhákat a kukába kéne dobni, de aki megengedheti magának, az elkezdheti a vérfrissítést a szekrényében. Nézzük, hogy mivel érdemes kezdeni. Nadrággal például szigorúan a 70-es évekből, magas derék, bő és élére vasalt szár. A 70-es évek nadrágjait ezek a tulajdonságok jellemezték, aztán az 50-es évekhez az úgynevezett New Look irányzat, amely a II. Világháború után újra divatba hozta a nőies formákat, a széles csípőt és a vékony derekat. A stílus ugyan egy az egyben nem tér vissza, de a magasított derekú tért alá érő körszoknyák előtt nagy jövő áll. Tehát érdemes ezekből is beszerezni egyet, és végül a bőrdzseki idei szezon azoké lesz, akik rajonganak a Top Gunból ismert pilótafazonokért, persze nem az az ócska töredezett műbőr darabokra kell gondolni, hanem igazi jó minőségű pihepoha. Bőrből készült, vagy műbőrből készült darabokra. Ezzel meg is köszönöm már a figyelmüket. Legyen nagyon szép a napjuk, az egészetük. Viszont hallásra!
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
6: A császármetszéssel kapcsolatban a mai napig számtalan tévhit kering. A műtét megelőzési lehetőségeiről, menetéről és következményeiről, a beavatkozás utáni regeneráció lépéseiről alig hall érdemi információkat egy kismama. Az édesanyáknak nyújthat segítséget a császárvonal, a kifejezetten császáros anyukáknak kifejlesztett mobil applikáció. Kisverával, az alkalmazás egyik megálmodójával Balázs Anett beszélget.
3: 2017 őszén fordultam saját élményem okán, második császármetszésem okán gyógytornászhoz segítségért, hogy egy kicsit rendeznem soraimat, és a vele való beszélgetés során raktam magamban össze, hogy mennyire nincsenek képben, ahogy én sem voltam képben az édesanyák azzal kapcsolatban, hogy egy műtét mennyire bolygatja meg a testüket, mi mindent tehetnek magukért, hogy gyógyuljanak, és ahogy pedzegettem ezt a gyógytornász kollégának szabadkozva, magyaráztam, hogy hát nekem a második is császár lett, mire ő mondta, hogy neki 4 császármetszés volt a listáján, és így is teljes az élete. Kicsit összemosolyogtunk, és rájöttünk, hogy azt látjuk mindketten minden oldalról, hogy nagyon kevés az információ a rendszerben a császármetszésről, és szó-szót követett. Ő egyébként hadd nevezzem meg Rákosi Dóra gyógytornásztól van szó, vele álmodtuk meg a császárvonal applikációt.
7: 100 oldalnyi információt tartalmazó vademekumot állítottak össze, amiben a császármetszés előtti, a kórházi, illetőleg a gyermekágyi időszakról is végig olvashatnak az érdeklődők. Ki áll szakmailag önök mögött?
3: Az egésznek a gerincét természetesen saját élményből húztuk föl, tehát az, hogy mi is az, amin egy császáros anya keresztül megy, az nem volt nehéz összesen 6 közös császármetszéses élményből vagy esetből összerakni. Az anyagokat szakmailag pedig Dr. Frosser Mária szülésznőgyógyász hitelesítette, emellett pedig minden egyes anyagot az adott szakterülethez tartozó feltétlektorunk nézett át és javított, hogy nem maradjon benne semmilyen baki vagy félretájékoztatás, hiszen az, hogy színvonalas és hiteles legyen az, amit itt leírtunk, az nagyon-nagyon fontos volt.
7: Lehet tudni, hogy hány olyan édesanyja van, aki császárral szülte meg a gyermekét?
3: A legfrissebb adatok azt mondják, hogy nagyjából 100 anyában 40 itthon műtéti úton hozza világra a babáját. Nagyon nagy az a beteg szám, ha ilyen csúnyán fogalmazhatok, aki érintett, akinek szüksége volna tájékoztatásra előtte, közben és utána. Sajnos ez nem mindig valósul meg, ezért is hiánypótló az, amit csináltunk. Ez a visszajelzés legalábbis, hogy sok információval csak nálunk találkoznak, mert a rendszer mert nem nagyon hangzik el senkinek a szájából. Az a sok-sok hasznos tudás, amit mi összeszedtünk.
7: A császármetszés kapcsán sokszor említik, hogy ez egy rutin műtét, egy rutin beavatkozás. Mennyire igaz az, amikor így gondolkodunk a császárról, hogy ez egy rutin műtét, semmi bajunk nem történhet?
3: Ha így nézzük, valóban igaz, ez egy rutin műtét, hiszen akár tucatnyi is zajlik egy ilyenből egy nagyobb központi súlyponti kórházban naponta, vagy egy délelőtt folyamán. Ennek ellenére ez egy nagyon nagyon-nagyon nagy hasi műtét. Nagyon sok réteget, szám szerint 10-et bolygatnak, mire eljutnak a babáig, amikor feltárják a hasat, és így segítik világra a babát. Utána a regeneráció egy sokkal bonyolultabb gyermekágyi időszakot hoz magával. Rengeteg szövődménnyel lehet számolni, ami babára, mamára, családra nézve is hosszú távon kihat. Ez az, amiről viszont kevesebbet szól a fáma, hogy aztán a következő várandóságokra ezt ki tudhatni. A következő hónapok hangulatára is, akár a lelki tényezőkkel is számolni kell. Tehát az, hogy ez egy rutin műtét, az önmagában inkább csak azt jelentheti, hogy már viszonylag nagy biztonsággal tudják végezni ezt a beavatkozást, köszönhetően annak, hogy az orvostudomány már nagyon-nagyon szuper irányba fejlődött. Ettől ez még nagyon nagy hasi műtét, egy nagyon nagy beavatkozás, aminek csak életmentő beavatkozásként volna helye a szülészeti ellátásban.
7: A testi dolgokról már beszéltünk, de a császármetszés olyan lelki változásokat is okozhat, egészen pontosan fogalmazva olyan lelki törést, amit nagyon sok édesanya nehezen tud feldolgozni, és sok esetben nehéz szakembert is találni. Ebben önök tudnak segíteni?
3: Igen, szólunk a lelkiekről is az applikációban, de valójában az, hogy az édesanyákat lelkiekben is támogassuk, arra találtuk ki, hogy létrehoztunk egy közösséget a Facebookon, ahova meghívtunk rengeteg szakértőt, tehát a szülésznőktől kezdve a dúlákon át a pszichológusig, és ez a csoport az, ahol nagyon nagy mértékű lelki munka is folyik, és akár a feldolgozásban is tudunk segíteni, már csak azzal, hogy sorsközösségbe szereljük az édesanyákat és hívjuk őket, hogy biztonságos és megtartó közeget nyújtunk, tehát nagyon erős admin kontroll van, nem engedjük egymást bántani, és kiadhatják az anyukák az érzéseiket, ventilálhatnak, és ezáltal már közelebb juthatnak a feldolgozáshoz, és nekünk is vannak feldolgozó alkalmaink egyelőre a fővárosban, ahol kis közösségben beszélgetésekkel, képzett tréner segítségével dolgozzuk fel a szülésegély aspektusát, a császáros szülésegély aspektusát. A jövőben is lesz még több fajta ilyen feldolgozási alkalom, ami lehetőséget kínál az édesanyáknak szembenézni szüléssel kapcsolatos esetleges negatív érzéseikkel.
7: Mikor keresik meg önöket leginkább? Császármetszés előtt informálódnak, vagy a császármetszés után, amikor már ott van a rossz tapasztalat, a félelem, mit tapasztalnak?
3: Van egy tudatosabb réteg, aki már előre tudja, hogy műtétje lesz, már szájról szárja terjed a projektünknek a híre, ők már előre becsatlakoznak, kérdeznek, betegjogokból felszívják magukat, letöltik az applikációt előre, és így készülnek nagyon tudatosan a műtétre, ők a kisebb hányad. Tehát mi mindig inkább az jellemző, hogy utóbb találkoznak velünk, és szinte kivétel nélkül mindenki elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy korábban nem tudott rólunk, de mondjuk nem számolt a műtéttel, így hát nem is foglalkozott a jelenséggel előre. Az applikáció már két mobil platformra is elérhető, a két legnagyobbra. Az applikáció maga teljessége ingyenes, tehát az a 100 oldal ismeretanyag, gyakori kérdés, tudástár, kórházi pap összeállító, szótár, szülési terv összeállító, ez mindenki számára teljesen ingyen hozzáférhető, és korlátlan hozzáféréssel onnantól élvezhető a szolgáltatás és maga annak az előnye, hogy az ember nem hagyja annyiban testét és segíti utána magához térni egy kicsit a műtét után.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon. Gyere!

0: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a központi nyomozó főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció. Illés.
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Köszöntöm a régi zenékedvelőit itt a nagy generációban, és azokat is, akik még csak ismerkednek a múlt zenéivel. Nálunk a következő történik majd ebben az egy órában, amellett, hogy mindenféle együttestől játszunk mindenféle dalokat, mindig van egy kiemelt személyi együttes énekes, akitől egy picikét több zenét teszünk be. A mai napon, aki ezt megnyerte, ő nem más, mint Aretha Franklin, egy amerikai énekesnő, zongorista, szerző. Aretha Franklin egyike a soul óriásainak, azok közé az énekesek közé tartozik, akik megváltoztatták az amerikai popzene világát. Ő a leginkább gospel-szerűen éneklő soul előadó. Ez természetesen nem csoda, hiszen zenei gyökerei a templomi gospel énekléshez nyúlnak vissza, amikor még gyerekként testvéreivel együtt édesapja templomában énekelt. A 60-as években az Atlantic Recordsnál készült felvételei, a Respect, az I Never Loved a Man, és többek között az I Say a Little Prayer hozták meg neki a soul királynője elnevezést. És hogy mi történt Aretha Franklinnel pályafutása során, arról a részleteket a zenék után hozzamennek.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

Nézzük akkor, hogyan is kezdődött a páratlan Aretha Franklin pályafutása. Mára már nem egyszerűen egy énekesnő, egy szupersztár, hanem egy nemzeti intézmény, akárcsak pályatársa Ray Charles. Első lemezfelvételeit, mint Godspell előadó készítette 14 éves korában. Ezek a felvételek a Motown kiadónál készültek, ahol mereven ragaszkodtak ahhoz, hogy Aretha Godspellt énekeljen, és semmi mást. A fiatal lány azonban szerette volna kipróbálni magát más zenei területeken is, ezért a Columbia kiadóhoz szerződött. Itt Rhythm and Blues előadóként kezelték, de felvételei nem maradtak túl nagy közönség sikert. Visszatekintve azonban megállapíthatjuk, hogy bár nem voltak sikerszámok, az életművet tekintve jó néhány népszerű dal keletkezett ebben a periódusban, ilyen volt például a Lee Cross, vagy éppen a Soulville.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Ön a nagy generációt hangatja, benne pedig Aretha Franklin zenei pályafutását, akit egyenesen egy nemzeti intézménynek tartanak pályatársával, Ray Charles-szal egyetemben. Amikor a 60-as évek közepén átkerült az Atlantic Recordshoz, Jerry Wexler producer keze alá elkezdődött a nagy sikerek sorozata, amely egy csapásra a legnagyobb énekesnők sorába emelte Aretha Franklint. Az itt készült lemezeken a soul hangzása domináns, amelybe azonban bátran kevertek blues elemeket is. A csoda akkor vált nyilvánvalóvá, amikor délvidéki zenészekkel kezdett játszani, akik olyan hátteret biztosítottak Aretha hangjának, amely előtérbe helyezte érzelmes, érzéki előadásmódját. Az I Never Loved a Man megjelenése után Aretha sikert sikerre halmoz, olyannyira, hogy a 70-es évek elején már szimbólum, a feketék polgárjogi törekvéseinek a szimbóluma.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Folytatódik a nagy generáció, benne kiemelten Aretha Franklinnel, akinek pályafutásában ott tartunk, hogy immáron a feketék polgárjogi törekvéseinek szimbólumává vált. 1967 és 68 között mindössze 18 hónap leforgása alatt 11 dala kerül fel a slágerlisták első helyére. A következő 5 évben a sikerek tovább folytatódnak, bármit ad elő, azt a közönség és a kritika újjongva fogadja. Ezt a hosszú sikersorozatot leginkább azzal tudta elérni, hogy zenei ízlésvilága eklektikus volt, át a lemezein is érvényre juttatta. A soul és a blues mellett country és folk jellegű számokat, sőt egyszerű popdalokat is énekelt, sajátosan adaptálva őket éneklési stílusához. Repertoáriába belefért a Beatles és a Simon & Garfunkel, a Drifters és Sam Cooke egyaránt. 1972-ben egy a gospel gyökereket felevenítő dupla nagylemezt készített, amelyen közreműködött James Cleveland. Ez lett a legsikeresebb gospel album, amelyet valaha is készítettek.

Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció.

Lassan végére érkezünk a Nagy Generáció 60 percének, benne pedig Aretha Franklin pályafutásának. A 70-es évek közepétől lemezein a pop hangzás válik dominánsá, de így is születnek nagyszerű számok. Bár stílusa változatos, igazi erőssége a blues és a soul. A 80-as és 90-es években megjelent korongjai közül azok a legkiemelkedőbbek, amelyeken visszatér a régi hagyományaihoz, és azt énekli, amit nála jobban senki sem tud. A jövőtől függetlenül tehát biztos, ő a soul királynője, és az is marad mindörökké. Hosszú pályafutása alatt 18 Grammy-díjat kapott, és 27 alkalommal vezette az amerikai toplistákat. Ez volt tehát a Nagy Generáció, benne pedig Aretha Franklin pályafutása. Az előző egy órában Erdélyi Mariant hallotta. A viszonthallásra!

nagy generáció, a múlt zenéje, a jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

0: Nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
4: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya LV ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a stráda, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
7: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazinműsorunkat. Ma szeptember 23-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 19,2 fok van. Ma Tekla hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon nemzetközi hulladékgyűjtő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1597-ben Báthori Zsigmond újabb tárgyalásokat indított követe útján Prágába lemondásáról és Mária Krisztiernától való válásáról. 1705-ben kivégeztetés a Széchenyi gyűlésen. Véres igazságszolgáltatás Rákóczi Ferenc pártjának mindegyik ülésén volt. Széchenyben Bremer ezredes, ki az ellenséggel titkon levelezett, és Bottyánnak a Paksi hídnál június 23-án szándékosan nem vitt segélyt, a gyűlés helyén kívül agyonlövetett. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
6: Hobby Rádió.
5: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
13: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 23-án köszöntjük Tekla nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Másik értelmezés szerint belül üreges, igaz gyöngyutánzat, mely egy párizsi gyártócégről kapta a nevét. Szeptember 23-án kívül a teklák ünnepelnek még október 15-én is. A név becézése Teklácska, Teklus és Tekluska, jeles viselői pedig Dömötör Tekla, néprajztudós, Gémesi Tekla, tőrűző, valamint ön, kedves Tekla. Ugyanezen a napon köszöntjük még Livius, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Lina, Linett, Linetta, Telma, valamint Őszike nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Jobbi Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják, Berem Sárvári Viktóriával szeptember 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1122, az első időpontunk szeptember 23-án 5. Henrik német-római császár elismerte a Wormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. Ugorjunk a 19. századra, 1835. szeptember 23-án Pötóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz opera irodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Maradjunk még a 19. században, 1865. szeptember 23-án Torna Őrsön megszületett Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a Vörös Pimpernél a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Folytassuk 1872-vel, szeptember 23-án megszületett Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Ugorjunk a 20. század elejére, 1909. szeptember 23-án megszületett Móricz Virág író. Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére, 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. Ugorjunk előre 20 évet, 1929. szeptember 23-án Göttingenben meghalt Zsigmondi Richard, magyar származású Nobel-díjas kémikus. Mindössze egy évet lépünk előre, 1930-ra, szeptember 23-án született Ray Charles, amerikai jazz, blues és popénekes. Folytassuk 1938-al, szeptember 23-án született Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Ismét csak egy évet lépünk előre, 1939-re, ugyanis szeptember 23-án Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. És végül, de nem utolsó sorban, 1949. szeptember 23-án született Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
5: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: 2026. szeptember 23-a, szerda. Hirdették mindenütt az evangéliumot. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Emélkedés. Jézus elküldi tanítványait, hogy kettesével járják be a falvakat, hirdessék az Isten országát, gyógyítsanak és űzzék ki a gonosz lelkeket. Útnak indítja őket, de nem engedi, hogy úti felszereléssel biztosítsák magukat. Semmit se vigyetek az útra. A küldetés hátterében nem a tárgyak vagy eszközök nyújtotta biztonság áll, és a küldetés alapja nem az emberi felkészültség, hanem az isteni bizalom. Mindannyian küldöttek vagyunk, nem csak élnünk kell a hit szerint, hanem tovább kell adnunk a hitet az életünkkel, a szavainkkal, a viselkedésünkkel. Jézus ma minket kér, indulj el, ne várj arra, hogy minden tökéletes legyen. Ne a biztonságot, hanem az engedelmességed legyen az első. A tanítvány nem a maga nevében megy, hanem Krisztus küldetésében jár. Ez bátorságot ad. Nem önmagamat kell hirdetnem, hanem az a feladatom, hogy továbbadjam azt, amit kaptam. És ha nincsenek nálam eszközök, akkor is ott van velem a Szentlélek, aki az emberi szavakon és tetteken keresztül működik. Ahol befogadnak, ott jelen van Isten áldása. Ahol elutasítanak, ott sincs oka kétségbeesésre. A tanítvány nem a személyes sikerre törekszik, hanem a hűség jellemzi őt. A feladata nem a megtérítés, hanem a tanúságtétel. Ahol nyitott szívekre talál, ott az evangélium termést hoz. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is meghívsz a szolgálatra, és részt adsz küldetésedből. Taníts meg bízni benned akkor is, amikor kevésnek érzem magam, amikor nincsenek eszközök a kezemben, amire támaszkodhatnék. Add, hogy ne halogassam a tanúságtételt, hanem bátran induljak, ha küldesz. Add, hogy mindig rád mutasson az életem, és áld meg mindazokat, akik szolgálatom eredményeként befogadnak téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a halálos négyesnek is nevezik az úgynevezett metabolikus szindrómát, azaz a magas vérnyomást, a diabéteszt, a magas vércukorszintet és az elhízás együttes jelenlétét? Hazánkban évente több mint 100 000 ember életét veszélyeztetik közvetlenül.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbirádió.hu

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Jelenleg Magyarországon 19,2 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés, a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország Házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Bordáim mrácsa közt, mint a vadállat négy puha talpon jár a szenvedély, s érted liheg. Csókoltalak, de számad bőrödbe vertem. Nincsen nap sem, éj, téged kutatlak, közénk bújt a tested, hol voltál, míg magamhoz húztalak? Hiába alszol, csak téged kereslek-e titkos lánggal égő húsfalak mögött. Börtönből nem neked könyörgök, a lelkeddel szerződtem, mint az ördög. S mit bánom olcsó pőre testedet, farod két gömbjét, szeplős váladat, elfordulok, hogy megkeresselek. Szemet hunyok, hogy jobban lássalak. Málta, 1966.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Rabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ritter Rafael Ádám. Kukasára.
2: Kukasára. Valahol valamikor egy kisvárosban éldegélt egy kisfiú, akinek különleges szobája volt, anélkül, hogy erről a különlegességről tudott volna. A szülei mindent megtettek azért, hogy örömeteljék benne, valahányszor csak bemegy oda. A falak világos kékre voltak mázolva, a képeken pedig hol ő mosolygott vissza kisbabaként a világra, hol pedig híres focisták mutatták be életük talán legjobb pillanatait. A polcokon sok-sok könyv a világ érdekes dolgairól. A világűrről, az emberi testről, a természetről. Indián történetek és számos fejtörő meg logikai feladvány. A szoba másik sarkában egy nagy szekrény tele ruhákkal, cipőkkel. Közvetlenül a szekrény mellett kaptak helyet a játékok. Ha azt gondoljátok, hogy láttatok már sok játékot egy rakáson, hát tévedtek. Volt itt minden, amit csak el tudtok képzelni, vagy amire valaha csak vágytatok. Társas játékok, autók, ólomkatonák, puzzlek, és persze Maci. Maci, aki már a második, mert a Mackó, az első, aki a születése óta mellette volt, eltűnt. Szemben a másik sarokban található az ágy, melyen zöld, piros és kék párnák hivogatnak pihenésre. Az ágynemű tartóban meleg takaró és kényelmes párna, hogy lefekvéskor ők vigyázzák a kisfiú álmát. Az ágy mellett a sarokban egy nagy láda, mellette az íróasztal, rajta ceruzatartó és számítógép. A fiókokban tankönyvek és füzetek várják, hogy berakják őket az iskolatáskába. Eddig egy átlagos szoba, ugye? Bármelyikünké lehetne. Csak más színű lenne a fal, más képek lennének a falakon, másfajta könyvek sorakoznának a polcokon, más típusú társasok lennének szépen elrendezve a játékok helyén. Másmilyen lenne az ágy, talán pont olyan, mint a tiéd. Igen, a tiéd. Akinek rózsaszín baldahin redőzik a feje fölött, és persze ott csücsül a babád, aki veled van születésed óta. De akkor miért különleges ez a szoba? Mert ez a szoba, akár csak a tiéd is, életre kell, amikor nem vagy otthon, vagy alszol. Vagy legalábbis mindenki azt hiszi. Elámultál? Csukd be gyorsan a szád, nyisd ki a füled, és halld meg, amit én is meghallottam, amikor mindenki azt hitte, hogy már rég az igazak álmát alszom. Egyik este fáradtan feküdtem az ágyban, csukott szemmel, álom és ébrenlét határán, amikor egy kis kacajt hallottam. Azt hittem, ez már a közelgő álom része, de nem. A kacajt egyre több követte, majd egyre hangosabb beszélgetésre lettem figyelmes. A szememet nem nyitottam ki, úgy csináltam, mint aki alszik, de egyre éberebb lettem.
3: Polc tündér, polcika! Itt vagyok, mi a terv már a szekrény tündér?
2: Lassan mindenki megérkezik, itt lesz az ágynemű tartó tündére Ásítóka, a fiók tündér Rendike, és jön játék tündér Jászmin. Hinni sem akartam a fülemnek. Az én szobámban tündérek. Hihetetlen. Feszülten várakoztam tovább. Ma nagyon rendetlenek voltak a könyvek. Mindegyik csak lögdösődött, és arról panaszkodott, hogy alig férnek el egymás mellett, meg hogy a gerincük már teljesen elferdül az egymásnak támaszkodástól. A játékok között is volt veszekedés. Mindegyik azon izgul, hogy a kisfiú kit vesz először kézbe, ha játszani támad kedve.
4: Az ágynemű tartóban eseménytelenül telt a nap. Igaz, átaludtuk az egészet. Nekünk csak este kezdődik a munka. Nálad, Szilárd, a szekrényben?
2: Csak a szokásos. A pólóknak melegük volt, mert rájuk került egy pulóver. Az akasztók egymásba akadtak, hogy melyik ingnek van nagyobb gallérja. A ceruzák között tompa volt a hangulat. jelentette Rendike az íróasztal fiók tündére. És Sára? Nézett körül Szilárd. Sára? A tündérek dőltek a nevetéstől. Sára ma sem jön, a dobozában marad, kuncogott Polcika. Pedig már olyan jó verset találtam ki neki. Emlékeztek arra, amin olyan jót nevettünk? Vajon ki lehet Sára, és milyen versen sértődött meg? Épp ezen tűnődtem, mikor az összes tündér rázendített. Kuka Sára! Kuka? Hát ezen a versen én is megsértődnék, az biztos. De hát nincs is kuka a szobámban. Miután a tündérek még köszörülték a nyelvüket egy kicsit Sárán, aludni tértek rejtek helyeikre, polcaikra. Hát nem lettem sokkal okosabb Kuka Sárát illetően. Ekkor halk szipogás ütötte meg a fülem. Nem fogjátok elhinni, a láda felől. Lassan felnyitódott a teteje, és a gyenge fény megcsillant a monitor képernyőjén. Ekkor megláttam Sárát. Egy bájos, vörös, göndörfürtű kis tündért. Ne sírj! Ne foglalkozz velük!
4: Ők nem ismernek téged, nem tudják, hogy nem cserélnénk senkivel, és nem adnánk semmiért a barátságot.
2: És sorra megjelentek a hangok gazdái. Rongybabák, katonák, cirkuszi állatok. Nehézkesen másztak fel a láda tetejére, volt, aki fel sem jutott, csak támaszkodott a szélén. Ekkor ismertem fel. El sem akartam hinni. A régi játékaim. Majd kiugrottam a bőrömből. Annyira izgatott lettem, hogy attól féltem, a szapora lélegzésem el fog árulni. Először az az ólom katonám szólalt meg, akit rég elveszettnek hittem.
4: Emlékszel, Sára? Abban az ütközetben, ami a szőnyeg birtoklásáért folyt, én elveszítettem az egyik lábam. Egyből félretettek, hogy már semmire sem vagyok jó.
2: Kesergett a tizedes, akit mély brummogással próbált vigasztalni valaki.
4: Brum, brum. Ha az én gombszemeim nem szakadtak volna le, én is a polcon ülnék. De akkor ki emelne fel téged, hogy kiláss a ládából? Te elmeséled nekem, milyen a szoba, én felemellek téged, hogy láss.
2: Igazatok van, szipogta Sára. Te nem tudsz járni, te nem látsz, te nem hallasz, belőled pedig hiányoznak alapok, és még nem értünk a láda aljára. Én pedig sírok, mert csúfolnak azért, hogy ilyen sok kedves baráttal vagyok körülvéve, akik ahelyett, hogy piszkálódnának, inkább segítenek egymáson. Büszke vagyok, hogy a barátotok lehetek. Sírjanak inkább ők, hogy mennyivel kevesebbet ér a polcuk vagy a fiókjuk nélkületek. Halk duruzsolásuk álomba ringatott. Azt álmodtam, hogy miképp segítenek az épp katonák a társoknak vigyázban állni, és hogyan lesz a két mackóm nagyon jó barát. Másnap reggel korábban keltem fel, mint a szokásos. Kipakoltam a ládából a katonát, mackót, és nagyon magamhoz szorítottam őket, mielőtt a polcra tettem volna. Majd elindultam az iskolába. Még soha nem vártam ennyire a tanítás végét, mint akkor. Siettem haza hozzájuk. A szobámba lépve rögtön a polcra néztem, és megláttam, hogy a katonák olyan szorosan állnak egymás mellett, hogy összeér a válluk, és az én féllábú katonám pedig ott áll rendíthetetlenül a sor közepén. De igazán akkor szorult el a szívem, amikor mackó mancsában megláttam Macit. Rögtön tudtam, hogy sikerült. Anya lépett be a szobába, és elcsodálkozott. Na hát, megtaláltad mackót? A ládába tettem, hogy egyszer majd varrok neki szemeket, de megfeledkeztem róla. Na, már is viszem. Nem kell, anya! Válaszoltam talán túl gyorsan is. Nem kell. Nézd csak! Olyan, mintha Maci segítene neki. Anya megsimogatta a fejem. Igazad van, kisfiam. Éreztem, hogy minden és mindenki a helyére került. Neked is van a szobádban egy ládád vagy egy fiókod? Azt ajánlom, nézz körül benne.

0: Elhangzott Kukasára. Írta Ritter Rafael Ádám. Elmondta Telekes Péter. Hallgassatok meg egy beszélgetést a szerzővel. Beszélgetőtárs Szemkő Júlia.
1: A Fazekas Gábor utcai általános iskola 3. osztályába járok. Van nekem egy testvérem, kisebb lány.
2: Miket szeretsz csinálni a szabadidődben, mondjuk suli után?
1: Legtöbbször matematikázni, számítógépezni, de nagyon szeretek olvasni.
2: És mi a kedvenced?
1: Nagyon szeretem a Nógrádi Gábortól a Vigyázz című kiadványát. Leírja, hogy mikre kell vigyázni nagyon, hogy az út óvatos légy, meg hogy amikor megszólít egy idegen, mit kell tenni, mert sokszor megyek az utcán, és sokszor megyek el idegen mellett.
2: Utazni szoktál? Szoktatok?
1: Igen.
2: És szeretsz?
1: Nagyon. Marceliba.
2: Itt szeretsz a Balatonban annyira?
1: Az, hogy szoktak lenni hajók.
2: Szeretsz hajózni?
1: Szeretek, de nem is. Azért, mert onnan lehet nézni a kilátást, hogy milyen szép a víz, a hullámok csapnak, ezért szeretem. Azért nem szeretem, mert hogy fázok, de félek is egy kicsit, hogy felborul a hajó, elsüllyed, vagy valami ilyesmi.
2: Hogy állsz a sporttal? Sportolsz valamit?
1: Focit, meg tagozatos tesi.
2: És mi szeretnél lenni, ha felnőtt leszel?
1: Valójában először régész akartam lenni, de én inkább majd a földrajz felé fogok dönteni.
2: Szoktál meséket írni ezen a nagymesés pályázaton kívül is?
1: Igen.
2: És milyen meséket szeretsz?
1: Tündérmesék, reális és modern.
2: Mit szeretsz a mesékben igazán?
1: Azt, hogy van benne tanulság.
2: A te mesétben is van tanulság?
1: Van, 3 is. Ahogy ne beszéljük le mások munkáját, segítsünk egymásnak, nem csúfolódunk.
2: Neked is ilyen különleges gyerekszobád van?
1: Igen, mert csak benne a játék. Van egy ilyen játékgép benne, amin csak játékok vannak.
2: Szerinted a gyerekszobának a lakói, ők is ott lehetnek Meseországban?
1: Ők is ott.
2: Van még valami, amit szeretnél elmesélni magadról, vagy pedig a mesédről?
1: Azért jelentkeztem erre a pályázatra, mert hogy szeretnék egy kis becsületet hozni a családnak, mert hogy apukám nagyon szereti a rádiókat.
0: A hangfelvétel 2013-ban készült.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Egy rövid idézettel szeretném kezdeni a cikket, amelynek a címe Olajfalók. Ez a részlet a Népszabadság július 18-ai számából való. Ebben az időben kezdett lejárni hozzánk az akkori rendőrkapitány, Pintér Sándor. Amikor nem volt dolgunk, orvvadászattal ütöttük el az időt, és természetesen nem volt senkinek engedélye. A pintérék egy autóval jöttek másod vagy harmad magukkal. Ezeken a turnusokon apuék diplomata táskában 25 vagy 50 milliót adtak át nekik. Amikor a polipot bemutatták a tévében, kb. 12 éves lehettem. Kattani felügyelő heroikus küzdelme a polippal, a maffiával, a mentők és a kórház a város szélén után egészen új dimenziókat nyitott meg számomra. A mindig kicsit álmos, piros pecsétes EU-köpenyben kávézó állorvosok helyét bőrcsek is motoros gengszterek, korrupt politikusok és rekett rendőrök vették át, akik sosem alszanak a permanens életveszély közepette. A magyar polip, bár gyanítható, hogy inkább a fiction kategóriájába tartozik, lehangoló. Csehszlovák maffiafilm csehszlovák szereplőkkel. A főhősök nem vízisíznek vagy orgiáznak, hanem orvadásznak. Nem kábítószer csempésznek vagy nőket, hanem háztartási tüzelőolajjal manipulálnak és tablettásbort pancsolnak. Az ember arra várna, hogy csillogó elmék és ravasz fondorlatok közepette kell a maffiának megszületnie, de nem. Az országgyűlés törvényt hoz, amely lehetővé teszi, hogy minimális fantáziával és tartályállománnyal rendelkező, vállalkozónak látszó tárgyak halálba keressék magukat a legkisebb erőfeszítéssel. És ki a felső kapcsolat? Legalábbis a forgatókönyv szerint. Az az ember, aki Dietmar Klotóval sem találkozott. Ha legalább Göncz Árpád vagy Guriga atya, de semmi váratlan fordulat. Megint ő. Persze megint ártatlanul. Én mégis jobbra számítottam, legalábbis amióta egy évfolyamtársam kettest kapott büntető eljárás jogszigorlaton, és a vizsgáztató azzal vigasztalta. Ne keseredjen el, kolléga, a mostani belügyminiszter is ebben a székben kapott elégségest. Miért nem lehet inkább egy sármos, tündöklő elme inkább? Miért kell nekem Szova doktor belügyi reinkarnációján rágódnom? Miért nem svájci bankszámlákra utalják a pénzt titkosan és illedelmesen? Miért kell a pusztában kiborogatott szemetes edények, orvul elejtett pacsirták és nyulak között, valószínűleg lengyel gyártmányú kiakadószárú aktatáskában 25 vagy 50 millió és ráadásul forintot átadni? Ha egy szó sem igaz belőle, már akkor is hervasztó. Tovább megyek, aki tanúvallomást tesz, annak ismerjük az arcát, a nevét, sőt, újságokban is megjelenik a tanúvallomása. Mikor láttunk ilyet olasz maffia filmekben? És nem palermói bunkerekben élő vizsgálóbírókról van szó, akik nehezen tartják el gyermeküket, és még általában el is rabolják és szörnyű kínok között megölik, nem ám, hanem országgyűlési képviselőkről. És ez még csak a fő cselekményszál. Az viszont már egészen dermesztő, ha elképzeljük, amint Lezsák Sándor égre emelt tekintettel, szokásos ízléses fekete játékvezető szerelésében tartályokat ás le lakitelken. Hol van ez már attól, amikor Szova doktor verítéke belepatakzott egy perforált vakbélbe, egy karelgott utánérzés dallamívétől kísértve? Mikor mondott olyat egy vérbeli mafiózó, hogy ez az MDF vonal itt nekem föl van írva, minimum 94-ig végig kísérte, szinte az MDF futtatott emberei, vagyis akik közeli kapcsolatban álltak velük, azok importőrködtek olajat. Egy mafiózó annyit mondott, egyszer majd kérünk tőled valamit. Ez szép volt. Ez lírai volt. Nem szoci barokkos grófaranka persziflás. Úgy látszik, bele kell törődnünk, hogy mi maffiában is itt tartunk csak. Egyben bízhatunk, hogy Linda visszatér. Ő tudott bánni az ilyenekkel.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyán Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzéki frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A médiahatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs Ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére. A 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagy közönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállító teret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezett politikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újranyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretein belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! ahol a jó zene tovább él.
5: Egész évben egészségünk megőrzésének titka a bőséges napi 2-3 liter vízfogyasztás. De nyáron, a hőség idején ennél is több folyadékot kellene innunk. Mi számít folyadéknak, és mi történik a szervezetünkkel akkor, ha nem iszunk eleget? Mihály Kingát, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet dietetikusát Balázs Zsanett kérdezte.
6: Amikor azt halljuk, hogy 2-2,5 liter folyadékra van szüksége egy felnőtt embernek, akkor ezt úgy határozzuk meg, hogy egy 70 kilós átlagsúlyú emberről beszélünk, akinek 7x4 az 28, 2,8 liter a napi folyadék igénye, és a 2-2,5 liter az pedig az elfogyasztandó víz, vagy teja, vagy olyan folyadék, amit folyadékként fogyasztunk, a fennmaradó pedig az a folyadék szükséglet, amit az egyéb élelmiszerekből tud a szervezet hasznosítani.
7: Van arra valamilyen általános iránymutatás, vagy útmutató, hogy ebből a 2-2,5 liter folyadékból mennyinek kell lennie a víznek, és mennyinek az egyéb más folyadéknak? Gondolok itt például mondjuk a kávéra.
6: Javaslatunk szerint ez a 2-2,5 liter lehetőség szerint víz legyen, ugyanis a víz a legjobb szomjoltó, és az egészségünk szempontjából is a legjobb lehetőségekhez képest, hiszen a testünk nagy része 60-70% a víz, és a víz az, amit legkönnyebben tud a szervezetünk hasznosítani. Ha a kávéra gondolunk, vagy az alkoholos italokra, azok inkább vizet vonnak el a szervezetünkbe, tehát amikor egy kávét rendelünk, akkor egy elegánsabb helyen azért most már adnak mellé egy deciliter vizet, mert az elfogyasztott kávé az körülbelül annyi vizet von el a szervezetünkből, és ezt rögtön a pohár vízzel, amit a kávé mellé felszolgálnak, pótolni tudjuk.
7: Ilyenkor nyáron sokan szokták a szomjukat citromos vízzel, vagy mentával kevert vízzel oltani. Ezek jók lehetnek?
6: Ez a lehető legjobb megoldás, hiszen hogyha valaki ilyen nyár folyamán unja már a vízizét, akkor praktikus, hogyha valamilyen olyan módon ízesíti meg, ami nem cukros, ami nem édes, tehát egy természetes ízesítővel, mint például, ahogy említetted, a mentalevél, vagy a citrom lehet ilyen, de lehet egy kapros uborkás koktélt készíteni, vagy hogyha nyári nagy melegben előre gondoskodunk arról, hogy jégkockába befagyasztunk pici gyümölcsdarabokat, például szemes gyümölcsöt, málnát, epret, ribizlit, szedret, akár erdei gyümölcsöket, bármi ilyesmit, akkor az a jégkockával tudjuk hűteni a vízünket is, és egyúttal ízesíteni is. Tehát nagyon jó pofa ilyen vizes koktélokat tudunk készíteni, olyat, ami nem tartalmaz energiát, tehát nem egy cukros lét fogyasztunk, hanem csak annyi lesz benne az a plusz energia, amennyit esetleg a gyümölcs tartalmaz.
7: Ha már a gyümölcsöket említetted, akkor sokan ilyenkor nyáron dinnyét fogyasztunk, és azt gondolná az ember, hogy a dinnye az szinte csak lé, vagy szinte csak vízből áll. Ilyenkor a gyümölcsökből is tud a szervezetünk folyadékot nyerni?
6: Természetesen tud, ilyenkor arra kell felhívni a figyelmet, hogy azért ezek a cukorbetegek szempontjából vantált mennyiséget, tehát meghatározott mennyiséget lehet fogyasztani. A dinnye egy nagyon-nagyon jó gyümölcs, hiszen a nagyon nagy százalékban, 90%-ban vizet tartalmaz, azért van szénhidrát tartalma. Nagyon jó például az őszi barac nyári nagy melegben, annak is magas a létartalma, és nagyon jó vízhajtó hatása van. Tehát nagyon jól tudjuk hasznosítani a gyümölcsöket, egyrészt szomjoltásra, másrészt pedig, hogyha ezeket fogyasztjuk, akkor tekintsük ezt étkezésnek. Tehát amikor mi gyümölcsöt eszünk, az 10 óraira, uzsonnára, vagy egy ebédnek a záró akkordjaként lehet elfogyasztani. Mindenképpen számoljunk az energiatartalmával, viszont a szomjunkat nagyon jól tudjuk vele oltani.
7: Sokan ilyenkor nyáron, hogyha ki is hagyják a főétkezést, a leveseket nagyon szeretik fogyasztani. A leves is lehet megfelelő folyadékbevitel?
6: Természetesen, sőt, ilyenkor nyári nagy melegben tudjuk ajánlani a hideg gyümölcsleveseket, vagy akár, hogyha arra gondolunk, hogy vannak olyan nemzetközi ételek, mint például a paradicsomleves, ami nincs főzve, tehát a nyers paradicsomleves, azzal is tudjuk oltani, vagy zöldséglevekkel is tudjuk oltani a szomjunkat. Nagyon jó és nagyon kellemes ilyenkor, hogyha például smoothie-t fogyasztunk, ami azért praktikusabb a turmix italokkal szemben egy kicsit, mert a smoothie-k nem tartalmaznak tejtartalmú dolgokat, tehát csak a gyümölcsöket vagy a zöldségeket magukat, aminek a romlási veszélye kisebb, mint hogyha egy teljes alapú turmixot fogyasztanánk. Tehát ilyenkor egy nyári üdítő levesnek is lehet lehet használni például egy gyümölcslevest, amit hidegen fogyasztva nagyon kellemes üdítő hatású tud lenni, és ez valóban egy főétkezésnek az egyik részeként el tudjuk fogyasztani. Javasoljuk azonban azt, hogy a nyári nagy melegben is figyeljünk oda a megfelelő rendszeres étkezésre, ne hagyjuk ki soha a reggelit, az evéret és a vacsorát. Az, hogy könnyű ételeket fogyasztunk, ez nagyon-nagyon jó. Például egy gyümölcsleves után egy halétel fogyasztását nagyon jó szívvel tudom ajánlani, vagy reggelire egy könnyű szendvicset, vacsorára egy salátát, egy grillezett hússal, vagy akár grillezett zöldségeket. Figyeljünk oda a nyári nagy melegben és a rendszeres étkezésre, hiszen nagyon fontos az, hogy nyáron is megkapja a szervezetünk mindazt, amire szüksége van, és itt tudnám ajánlani az okos tányért, ami az új magyar táplálkozási ajánlás, és ennek már a gyerek és a felnőtt változata megjelent. Nagyon egyszerűen csak be kell ütni a Google-ba, vagy rákattintani, hogy www.okostányér.hu. A Magyar Dietetikusok Szövetsége alakította ki, és ennek most már van mobiltelefonos applikációja is, tehát mindenki tud tájékozódni arról, hogy mi az, ami a számára megfelelően fontos és egészséges, és ez azért is nagyon fontos, mert nyári nagy melegben sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a táplálkozás az üzemanyag a szervezetünk számára, és megfelelő energiát kell biztosítanunk, akár tél van, akár nyár van, ahhoz, hogy az egészséges életünk kialakításában ez igen fontos szerepet játszik, és tulajdonképpen a nyári nagy melegben élvezzük a nyarat, a szabadságot, figyeljünk oda a táplálkozásra, és figyeljünk oda arra, hogy az ételeink megfelelően legyenek hűtve és tárolva, hiszen egy nyári nagy melegben egy gyomorrontás elronthatja a kellemes pihenésünket.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

kopott, a szívünk ott egymásról álmodott. Szemben egy csengetyűs kis mozi, beültünk csókot váltani.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a központi nyomozó főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
5: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gára Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music egy órában. Aki esetleg először hallgatja ezt a műsort, annak röviden annyit mondanék, hogy ez egy olyan műsor, ahol a filmvilág legjobb filmjeit mutatom be a hallgatóknak egy órában, és a zenék pedig az adott filmben hallható muzsikák. No és akkor lássuk a mai napra szánt film részleteit, vagyis jöjjön a Ponyvaregény. A történet azzal kezdődött, hogy egy Quentin Tarantino nevű hajdani videótéka dolgozó, miután Tiszta Románc című forgatókönyvéből kiforgatott némi mozgótőkét magának, majd Harvey Keitel meleg ajánlásával összerakta a kutyaszorítóbant, s mivel már Madonna is megismerte az utcán, elérkezettnek látta az időt, hogy következő melójában tágabbra feszítve önnön művészi szabadságát egyúttal hódoljon néhány kedvelt hobbiának. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, meghallgatjuk a Ponyvaregény 1-2 vagy esetleg 3 muzsikáját, utána pedig visszajövök és elmondom, hogy hogyan is áll és épül föl ez a bizonyos film.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
10: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió!
14: Hallottál már erről a rádióról?
15: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
16: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Movie and music. Filmben a zene, zenében a film.
17: A filmművészetet oktatók a hajukat tépik a végeláthatatlan plágium, a követhetetlenül körkörös szerkezet láttán, míg a sátáni hármasokán arra érdemes ítészek, akkor a R-betűs besorolást akasztanak rá, hogy a szára lelóg a plakátról. Eközben a rendező szalonspices állapotban vigyorog, mert a vár a közönségnek még kell egy kis idő az emésztéshez, de ő már tudja, hogy épp most rázott ki a kisujjából egy a Cinema Pantheonban még évtizedekig visszhangot verő modernkori mitológiát, sajtos negyed fontosból. Vérengzése látszólag céltalan erőszakám sokkal inkább a gyilkosság paródiája, ami része ennek a tudatos gicsi, ha úgy tetszik, kampé váló, ultravulgár, hipergizda, übercool esztéta csemegének.

0: Hobby Rádió.
1: Jobb zenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Vincent Vegát ismét nagy dolog közben éri a halál, hogy aztán újra megjelenjenek a színek, akárcsak a Tarantino jubiláló kult klasszikja. Három a rendező által elkülönített részből áll, amelyek mind gangster történetek, ugyanakkor ezek az epizódok millió apró szállal kötődnek egymáshoz, s így válik az alkotás keretes filmé. A végén voltaképpen ugyanahoz a jelenethez térünk vissza, ahol az egész elkezdődött, de közben Tarantino fantasztikus ügyességgel játszik az idő is, történeti síkokkal. A kitűnő szerkesztés eredményeként újszerű és izgalmas, ahogy a történet közepéről indulunk, a végén ide is térünk vissza, míg a sztori elejével valahol a film közepén ismerkedünk meg. Vincent Vegát ismét nagy dolog közben éri a halál, hogy aztán újra megjelenjenek a színek, akárcsak a Tarantino jubiláló kult klasszikja. Három a rendező által elkülönített részből áll, amelyek mind gangster történetek, ugyanakkor ezek az epizódok millió apró szállal kötődnek egymáshoz, s így válik az alkotás keretes filmé. A végén voltaképpen ugyanahoz a jelenethez térünk vissza, ahol az egész elkezdődött, de közben Tarantino fantasztikus ügyességgel játszik az idő is, történeti síkokkal. A kitűnő szerkesztés eredményeként újszerű és izgalmas, ahogy a történet közepéről indulunk, a végén ide is térünk vissza, míg a sztori elejével valahol a film közepén ismerkedünk meg.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában.
0: Egy órában.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: kóstoljuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Movie and Music.
2: Filmzenék
4: egy órában.
2: Egy órában.
5: Ami a karaktereket illeti, adott két idősödő, szabad szájú, tökös, szimpatikus gangster Vincent, akit John Travolta, és Jules, akit Samuel L. Jackson alakít, akik igyekeznek főhősüknek visszaszerezni az aktatáskáját. Ehhez persze meg kell ölniük pár embert, de ez az egyszerű bérgyilkosokkal gyakran megesik. Jules a rácélzott golyókat csodával határos módon elkerüli, és ezt jelnek tekintve úgy dönt, hogy felhagy eddigi életével. Társának viszont el kellett vinni szórakoznia a gangster főnök feleségét, és hát itt nagyon-nagyon sok pontot tennék utána, hogy mi történik a filmben, ugyanis nyomdafestéket nem tűrő dolgokat lehet majd látni ebben a részben.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Van egy boxoló bács, akit Bruce Willis alakít, aki a hírhet maffia főnök átvágását tervezi. Hogy nem, odáig fajul a történet, hogy végül már inkább a megmentésére készül, mint a lelövésére. Nem utolsó sorban pedig van itt egy Petey rablópárosunk is, Tim Roth és Amanda Plummer, akik éppen egy étterem kirablására készülnek. Ám ott reggelizik Vincent és Jules. Tarantino filmje annó felkavarta a filmes világot, Hollywood poshadó állóvizét, az erőszakot ironikusan ábrázolta, a krimi műfajból paródiát kovácsolt. Talán a legjobb kor tér vissza, hogy újra ötvözze a művészieséget a tömegfilmek világában. Remélem, tetszett az elmúlt egy óra hossza, és azt is remélem, hogy kellőképpen tudtam információkkal szolgálni ahhoz, hogy egy kis kedvet kapjanak a film megnézéséhez. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották.

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz ember csempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strád, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Mosolygos szép jó napot kívánok mindenkinek, eltelt egy újabb hét, ez már a Koktél, tudják, a keverő kanálnál Tóth Mihály Nikolettet hallják a következő 2x60 percben. És megszokhatták már, hogy kizárólag alkoholmentes koktélt készítek önök számára ebben az órában, illetve a következő órában egyaránt. A hozzávalók a mai nap folyamán a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogyan tesz a tévé alkoholistává minket. Ez egy kicsit furcsán hangzik elsőre, de nem sokára ígérem, fényderül erre, hogy mit is értek ez alatt. Utána áldozunk néhány percet a kultúrának, ugyanis a könyvajánlónk keretében Vári Attila Lepkeszárny című könyvét mutatom be önöknek. Ezután mobiltelefon, mint baktérium telep, erről fogok némi információt mondani önöknek, és ebben az órában még szó lesz arról, hogy hányást okozó vírus állhat a cukorbetegség mögött. Ennyit erről az óráról, a következő órában pedig a témánk nem lesz más, mint a horkolás, és 6 furcsa okot próbálok önöknek itt összeszedegetni különböző források alapján, hogy a horkolásnak milyen okai is lehetnek. Ez vár tehát önökre a következő 2x60 percben. Nagyon remélem, hogy a következő 2x60 percben együtt fogjuk fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőljenek hátra, lazítsanak, a zene után már is azzal fogok visszatérni, ahogy ígértem, hogy hogyan tesz a tévé minket alkoholistává.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
11: Egészségedre.
12: Egészségedre.
11: Egészségedre.
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
11: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ahogy ígértem, itt a koktélban már is könyvajánlónkhoz érkeztünk. Ma Vári Attila Lepkeszány című regényét szeretném önöknek bemutatni. Vári Attila régen várt elbeszélés kötete egyszerre tartalmaz tárgyias és mágikus szövegeket, az írótól megszokott enyhén szürreális elemekkel. A novellák sora valójában utazás és kutatás. A kutatás halottak, elesett katonák, szerelmek, furcsa kapcsolatok, régvolt férfiak és történetek után, és számtalan oknyomozó, néha filmszerű utazás időben, világháborúk, bécsi döntés és térben, Erdély falvai, Gyimestől a kisvárosokig és Kolozsvárig, ismeretlen és ismerős, mint például gróf Bánfi Miklós alakkal. De a könyv hősei és szereplői a szerző abstrakciói szerint leginkább mégiscsak az időtlen történelem vándorai, akik hol lágerekben, hol fronton, hol birtokaikon, hol már csak a túlélőként keresik elveszett igazságaikat. Vári munkájában a felszabadult nyelvi öröm és az érzéki szabadság utáni elfolythatatlan szenvedély találkozik. Úgy fognak kezet, szigorú pontossággal, egymással, hogy az a mű minden pillanatában a figyelmes olvasó örömét és felfedező kedvét szolgálja. Tudom, hogy nem sikerült kellőképpen bemutatni ezt a novellák sorozatát, de azt gondolom, hogy figyelem felkeltőnek, illetve némi információt azért kaptak erről a novella sorozatról, és talán kedvet is kaptak ahhoz, hogy elolvassák Vári Attila Lepkeszány című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a Koktélban, nem sokára a mobiltelefonokról lesz szó.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Azt gondolom, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, de azt nem biztos, hogy mindenki tudta, hogy a mobiltelefon egy baktériumtelep. Kórházi dolgozók mobiltelefonjainak 95%-án találtak baktériumokat, ráadásul minden nyolcadikon különösen virulens, antibiotikumoknak ellenálló törzset. 200 műtőben és intenzív osztályon dolgozó orvos és nővér mobiltelefonját vizsgálták. Megállapították, hogy a mobilok 95%-a 1, 35%-a 2, 11%-a 3 vagy több baktériummal szennyeződött. A legijesztőbbnek azt találták, hogy minden nyolcadik marok telefonon egy úgynevezett MRSA baktériumtörzs is jelen volt, amely ellenáll a széles spektrumú antibiotikumoknak is, és világszerte egyre több kórházi halálért felelős. A felmérésben résztvevő szakdolgozóknak csak 10%-a tisztította rendszeresen mobilját, még azok közül is, akik szigorúan betartották a kézmosásra vonatkozó higiéniai előírásokat. Azt gondolom, hogy főleg most az egészségügyben dolgozók családja lehet egy kicsit megijedve, de azt gondolom, hogy még hogyha megfogja mondjuk tömegközlekedésen a mobiltelefonját, utána a kapaszkodót, akkor ezek alapján senki sem lehet biztonságban. Egy biztos, ha megteszünk mindent az egészségünkért, akkor talán ezt is ki tudjuk küszöbölni.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80.
6: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
7: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
6: Nem lehet, hogy vírusos?
7: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
6: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
7: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
6: Majd ők megoldják.
7: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
6: Ők távolról is megoldják.
7: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
6: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Koktélban tovább folytatjuk az életmóddal kapcsolatos híreket. Most arról lesz szó, hogy hányást okozó vírus állhat a cukorbetegség mögött. Brit kutatók szerint közönséges enterovírusok, melyek szokásosan náthát, hányást és hasmenést okoznak, ezek válthatják ki a cukorbetegség fiatalkori egyes típusát. A Diabetológiai című szakfolyó iratban megjelent tanulmány szerint az általuk vizsgált fiatalkori cukorbetegségben elhunyt 73 páciens 60%-ának hasnyálmirigyében találtak enterovírusokat. 50 olyan mintát is vizsgáltak, amelyek nem diabéteses gyerekektől származtak, és ezekben szinte soha nem fordult elő az említett vírus. A glasgowi kutató úgy véli, hogy azoknál a gyerekeknél, akik genetikai okból fogékonyak rá, vírus válthatja ki a betegséget. Az egyes típusú diabéteszt az okozza, hogy a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjei elpusztulnak. Ez az autoimmun betegség átér a sokkal gyakoribb, felnőtt korinak is nevezett kettes típusú diabétesztől, mely szoros kapcsolatban van az elhízással. A Cambridge-i Egyetem kutatói a Science tudományos magazinban tették közzé eredményüket, mely szerint 1. A szervezet vírusokra adott immunválaszában szerepet játszó gén ritka mutációja csökkenti az egyes típusú diabétesz kockázatát. John Todd, a tanulmány egyik szerzője elmondta, hogy a gén a vírusfertőzésekre figyelmeztet, és szerepet játszik a velük való küzdelemben is. Todd figyelmeztet, hogy a többi környezeti tényező hatása is fontos lehet a vírusokon kívül, ám ez a csoport a következőkben arra kíván összpontosítani, hogy a mintegy 100 enterovírus közül melyek a legfontosabbak. Reményeik szerint a sejtek vírusfertőzésre adott válaszának jobb megértése elvezethet a fiatalkori cukorbetegséget megelőző védőoltás kifejlesztéséhez. Azonban, mint néhány adással ezelőtt mondtam önöknek, egy-egy védőoltás kifejlesztése akár 10 évet is igénybe vehet, úgyhogy ez a kutatás még várhat magára, de azt gondolom, hogy ha majd meg tudjuk állítani az egyes diabéteszt, akkor nagyon sokat fog fejlődni a tudomány.
0: Érdekes témák, érdekes emberek, Koktél.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk.
7: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Törlesz Csákatillával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Ha az órájukra pillantanak, akkor azt tapasztalhatják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél első órája, de ne szomorkodjanak, én nem fogok elmenni sehová, remélem, hogy önök is velem tartanak a következő 60 percben, ahol a horkolásról lesz szó. Azon belül is 6 furcsa okot próbálok önöknek elmondani különböző források alapján, hogy vajon a horkolás miért is alakulhatott ki, illetve megpróbálok azért némi idézőjeles gyógymódot is mondani önöknek a horkolással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy most megint a hölgyek kapják fel jobban a fejüket, mert hogy a férfiaknál fordul elő, főleg az idő előre haladtával, hogy horkol a párjuk. Ha belegondolunk, akkor nagyszüleinknél biztos tapasztalunk némiféle horkolást, azonban, kedves hölgyek, nem szabad tagadni, a hölgyek körében is előfordul némi horkolás, na de ezekről mind szó lesz majd a következő 60 percben. A kötelező percek után várom vissza önöket, úgyhogy ne menjenek el, ne szaladjanak el sehová, vagy legalábbis egy nagyon kicsi rövid időre.
0: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Továbbiakban is mosolygó szép jó napot kívánok, ez már a koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és én fogom most is önöknek kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. A hozzávaló ebben az órában a következő. A horkolás 6 furcsa oka. Bármennyire is furcsán hangzik, erről lesz szó ebben az órában, ahogy én ezt már említettem. Még egy kicsit zenéljünk, azonban elmondanám azt, hogy a horkolás nem csak az éjszaka nyugalmát zavarja meg, hanem akár betegségek tünete is lehet. Előjáróban ennyit, néhány zene után már is mondom a részleteket.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Nagyon remélem, hogy velem egyetértenek abban, hogy ez a koktél azért egy kicsit érdekfeszítőre sikerült. Én azt gondolom, hogy a horkolás az egy áldott állapot, mégpedig a horkolónak is, mert hogy némi betegség előrejelzője is lehet, illetve azoknak az embereknek is, akik a horkolóval együtt próbálnak pihenni, mert hogy ez a pihenés elmaradhat. A horkolás nem csak az éjszaka nyugalmát zavarja meg, hanem akár a betegségek tünete is lehet. Mi mindent tehetünk a kellemetlen zajok ellen? A jellegzetes horkoló hang akkor keletkezik, amikor a szükséges levegő mennyiséget valamilyen légúti akadály miatt nagyobb sebességgel kell belélegezni. Ilyenkor a lágyszövetek, vagyis a nyelv, a felsőgarat, a lágy szájpadlás és a nyelvcsap berezonálnak. Milyen problémák állhatnak a háttérben? Hát az allergia a horkolás mögött. Amikor megfázás vagy allergia következtében ordugulás alakul ki, a gyulladásban lévő szövetek és a többlet váladék gátolja a légáramlást. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy igyekszünk megszabadulni az irritáló anyagoktól, valamint a náthától. Azonban a gyógyszerek mellékhatása is produkálhatnak horkolást. Ha szükséges, hogy valamilyen gyógyszert rendszeresen szedjünk, feltétlenül beszéljünk kezelő orvosunkkal a lehetséges alternatívákról. Egyes gyógyszerek, például az altatók és a nyugtatók ugyanis súlyosbíthatják a horkolást. Azonban, hogy mi minden állhat még a horkolás hátterében, az néhány zene után kiderül.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a koktélban tovább keressük még a horkolás hátterében álló problémákat. Szó volt már az allergiáról, illetve a gyógyszerek mellékhatásairól, azonban a túlzott alkoholfogyasztás is produkálhat horkolást. Megnöveli a horkolás esélyét, ha lefekvés előtt túl sok alkoholt fogyasztunk. Épp ezért ne ígyunk alkoholt, sőt, ha lehet, ne is együnk túl nehéz vacsorát lefekvés előtt 3 órával legalábbis. Az alkohol és a gyomrunkat megterhelő nehéz vacsora ugyanis a garatizmok fokozott ellazulását okozhatja. A dohányosok között több a horkoló, nem tudom, hogy ezt megfigyelték-e. A dohányfüst ugyanis irritálja a nyálkahártyát, így a garat megduzzad és beszűkíti a légutakat. A dohányosok esetében ilyen okból kifolyólag az ordugulás is gyakrabban okoz problémát. Lehet, hogy most kezdik el fontolgatni, hogy leszokjanak a dohányzásról. Azonban a túlsúly is állhat a horkolás hátterében. A túlsúlyos embereknél a garatfal mögött felszaporodó zsírszövet csökkenti a légút átmérőjét és szájon keresztül légvételre késztet. Minél nagyobb a súly feleslegünk, annál inkább horkolunk. Ha tehát meg szeretnénk szabadulni a horkolástól, először a fölös kilókat kellene leadnunk.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi rádió.
3: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a koktélban még mindig keressük a horkolás furcsa okait. Amennyiben mi vagy a párunk hangosan horkol, és időnként levegő után kapkodva ébredünk fel az éjszaka közepén, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ezek a tünetek egy veszélyes betegségre, az obstruktív alvási apnoéra utalnak. Ennek következtében lecsökken a vér oxigén szintje, és könnyen alakulhat ki magas vérnyomás, de akár szív probléma is. Ha többet szeretnénk megtudni a betegségről, akkor keressünk fel egy szakembert. Azonban, mielőtt teljesen megijednének, számtalan megoldási mód is van. Ha kiköszöböljük a felsorolt okokat, melyek horkolást okozhatnak, de még mindig nem javul az éjszakai helyzet, akkor sem kell elkeseredni. Megpróbálok néhány remek tippet adni, mely segít a horkolás megszüntetésében. Hatékony a borsmenta olaj. A borsmenta olaj összehúzó hatással rendelkezik, amit az orr és a garat nyálka hátján is kifejt. Keverjünk egy cseppet egy pohár hideg vízbe, majd gargalizáljunk vele körülbelül 10 másodpercig. Arra azonban vigyázzunk, hogy le ne nyeljük. Néhány zene után folytatom a megoldási módokat itt a koktélban.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: Nem árulok zsákba macskát, és még mindig a horkolással kapcsolatos problémák után a megoldási módokkal folytatjuk. Említettem már, hogy hatékony lehet a bors menta olaj, azonban, hogyha megszabadulunk az allergénektől, az is egy jó mód lehet. Az ordugulás enyhítése érdekében a padló és a függönyök rendszeres tisztításával szoríthatjuk vissza az irritáló anyagokat, például a port, az állati eredetű allergéneket és a penészt. Ezen kívül fontos, hogy gyakran cseréljük a lepedőt és az ágynemű húzatot is. Csalán teával a horkolás ellen. A virágpor allergia által okozott gyulladásra a gyógynövény szakértők csalán teát javasolnak. Öntsünk egy csésze forrásban lévő vizet egy evőkanál szárított csalán levélre. Hagyjuk állni a teát 5 percig, majd leszűrve fogyasszuk. Ígyunk naponta legfeljebb 3 csészével, az egyiket közvetlenül lefekvés előtt. Több párát a szobába, ez is egy jó mód lehet. Előfordulhat, hogy a hálószoba száraz levegője is hozzájárul a horkoláshoz. Működtessünk párásító készüléket a szobában, de az is jó, ha közvetlenül lefekvés előtt megtöltünk egy lábast meleg vízzel. Esetleg csepegtetünk bele illó olajat, majd a radiátorra tesszük. Természetesen ez csak a fűtési szezonban működőképes. Azt gondolom, hogy ha a horkolásra gondoltak, akkor ebben az órában említett 6 furcsa okok közül 2-re biztos, hogy nem gondoltak. Azt gondolom, hogy a gyógymódok közül is tudtam néhány hasznosat és újdonságot mondani önöknek. Azonban, hogyha a horkolás nem szűnik, és tényleg már ilyen kapkodós levegővételre ébrednek, akkor forduljanak szakemberhez. Remélem, hogy ezt a tanácsomat megfogadják.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Egészségedre.
10: Egészségedre.
11: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Ennyi volt a Cocktail második órája is. Én köszönöm a 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben találkozhatnak. Akkor is én fogom kevergetni, kavargatni önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Nagyon remélem, hogy most már mindenki jobban fogja tisztogatni a mobiltelefonját, és a kezét is sűrűbben fogja majd mosni, illetve lehet, hogy 10 év múlva arról számolhatok be önöknek, hogy az egyes típusú cukorbetegséget védőoltással már meg lehet előzni. Ha már ebben az órában a horkolásról volt szó, akkor mindenkinek majd kellemes pihenést kívánok az éjszakára, a továbbiakhoz pedig jó rádiózást kívánok. A viszont hallásra!
0: Érdekes témák, érdekes emberek, Cocktail. Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Véleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország Házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 24-én köszöntjük Mercedes, valamint Gellért nevű kedves hallgatóinkat. A Mercedes spanyol eredetű női név a Mária egyik jelzőjéből vált női névvé, jelentése fogoly kiváltó szűz Mária. Becézése a névnek Merci, Mercike és Mecse, jeles viselői pedig Ambrus Mercedes modell, Steiber Mercedes világ és kétszeres Európa bajnok, világkupa győztes, magyar vízilabdázó, valamint önkedves Mercedes. Ezen a napon köszöntjük Gellért nevű hallgatóinkat is. A germán eredetű férfi néva a Gerhard névből ered, jelentése pedig dárda, valamint erős. Szeptember 24-én kívül ünnepeljük még őket január 30-án, április 23-án, május 13-án és október 16-án is. Becézése Gellértke, Geli, Gelike, valamint Gelus, jeles viselője névnek Szent Gellért püspök, valamint ön, kedves Gellért. Ezen a napon köszöntjük még Gerda, Gerhard, Gismunda, Griselda, Griseldis, Mária, valamint Zelda nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: A mai nap is különleges.
0: Szeptember 24-e a fehér kendő napja. Az ősi Grúziában a férfiak befejezték harcukat, amikor a nők odadobták fehér kendőjüket. 1993. szeptemberében Grúziában 2000 nő vonult ki. Dolidze, grúz filmrendező felhívással fordult az asszonyokhoz, a nők a maguk eszközeikkel vegyék fel a küzdelmet a háború ellen. Nők ezrei vonultak ki fehér kendőben, így lett a fehér kendő a megbékélés jelképe. Magyarország 1994-ben csatlakozott a felhíváshoz, hogy minden év szeptember utolsó vasárnapján a nők gyűjjenek össze fehér kendőben a béke és a fegyverszünet kifejezéseképpen.
4: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
3: Hobby Rádió.
5: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. Kezdjük 768-ban, szeptember 24-én meghalt Kis Pippin, a Frank Birodalom királya, aki a keresztény egyház fejének, Róma püspökének adományozta az itáliai fővárost és környékét, ezzel megalapozva a pápai állam, azaz a Vatikán létrejöttét. Folytassuk a 11. század közepével, 1046. szeptember 24-én meghalt Szent Gellért itáliai származású szerzetes, az első magyar vértanú, aki Szent István király szolgálatában Imre herceg nevelője és a családi püspökség megszervezője volt. Ugorjunk a 16. századra, 1541. szeptember 24-én meghalt Paracelsus, német természettudós, korának leghíresebb orvosa. Folytassuk a 19. századdal, 1878. szeptember 24-én megszületett Charles Ferdinand Ramus, franciául alkotó svájci író, elbeszélő, akit Svájc legnagyobb írójaként ismertek el kortársai. Leghíresebb művei a Rémület a hegyek között, az Ádám és Éva, a Farinet vagy a Hamis pénz. Maradjunk még a 19. században, 1889. szeptember 24-én Párizsban értekezletet tartott a Nemzetközi Méterbizottság, s a méterrendszert bevezető államok sorshúzással megkapták az új platina-iridium méterrudakat, illetve a kilogramm metanolokat. Folytassuk 1895-tel, szeptember 24-én először biciklizte körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott. Mindössze egy évet lépünk előre, 1896. szeptember 24-én született F. Scott Fitzgerald, amerikai író. Ugorjunk a 20. századra, 1914. szeptember 24-én megszületett Fónai Márta színésznő. Leghíresebb alakításai a Micinéni két élete és a Dollárpapában voltak. 1936-tal folytatjuk, szeptember 24-én megszületett Pásztor Erzsi színésznő. És most lépjünk a 20. század második felére, 1951. szeptember 24-én született Pedro Almodóvar, spanyol rendező. És végezetül 1958. szeptember 24-én született Kevin Sorbo, amerikai színész, Herkules megtestesítője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj Istenettől, én vagyok az Úr.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. szeptember 24-e, csütörtök. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emelkedés. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, mondja Jézus. A hit nem kerülhet alárendelt helyre az élet félelmeivel szemben. Jézus nem tagadja a veszélyt, de rámutat arra, hogy Isten szemében mennyire értékes az ember. Az evangéliumot hirdetni nem mindig népszerű. Vannak idők, amikor az Istenről szóló tanúság tételért üldözés, megvetés, gúny, vagy akár halál jár. Jézus tisztában van ezzel, de biztosít minket arról, hogy nem vagyunk egyedül. A hívő ember ereje Isten gondviselő szeretetéből fakad. Ez a bizalom vezette Szent Gellértet is. Tudta, hogy nem a saját védelme a legfontosabb, hanem az, hogy hűséges maradjon ahhoz, aki meghívta. Gellért Itáliában, Velence környékén született a 10. század második felében. Fiatal korától szerzetesi életre készült. Műveltsége és imádságos lelkülete miatt megbecsülték. Zarándok útra indult a Szentföldre, ám egy vihar miatt Magyarországra került, ahol István király fogadta. A király kérésére itt maradt, és Imre herceg nevelője lett. Később püspökké szentelték. Lelkipásztorként és hithirdetőként fáradhatatlan volt, különösen a pogányok között. Gellért életének a középpontjában a Krisztus iránti hűség állt. Nem akart mártír lenni, de nem hátrált meg a veszélytől. Halálával is tanított. Nem a test halála a legnagyobb veszteség, hanem a hit elhagyása. Az evangélium hirdetése minden kockázatot megér. Uram Jézus Krisztus, taníts meg engem is arra a bizalomra, amely Szent Gellért szívében élt, hogy ne féljek tanúságot tenni rólad. Add, hogy ne a világ ítélete befolyásoljon, hanem a te akaratod irányítson. Segíts, hogy életem csendes, hűséges tanúságtétel legyen, akkor is, ha meg nem értéssel vagy elutasítással találkozok. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a szeretet, amelynek te vagy a forrása. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy tévhit az, hogy a szénhidrátokból nyert felesleges energia elraktározódik, hízáshoz vezet? A szénhidrátok tárolása a testben korlátozott, az energia egyensúly sokkal könnyebben szabályozható magas szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásakor, mint például a zsírfogyasztáskor. Ugyanakkor az emberi szervezet csak korlátozott mértékben képes a szénhidrátokat zsírrá alakítani.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi ételkülönlegességeket, hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói ételspecialitást hoztam önöknek, chilis con carne-t fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vöröshagymát, apróra vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, chili paprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörös babkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összefog. Rajuk. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott, tejbefuttatott élesztővel összekeverjük. Fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carne-t kérem, kóstolják meg, készítsék el. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá!
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
4: A Hobbi.

0: Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután után 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

Mire, drago, anyja. Mimi. Úgy szeretem hallani a hangját. Mimi. Legalább nézzen rám. Mondja nekem...

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyet egy kia, busztal!
2: Kamu reklám.
3: Oh, oh, oh, Józsi bácsi, hoppá, hoppá, Józsi bácsi drága, nem széklettel sormintát ajtóra, nem, nem, székletmintával sor végére ajtóhoz, bizony.
2: Kamu reklámot hallottak.

Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: csatát én nyertem!
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.